A héten dübörög a Strand Fesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 Stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Disney Radio Show rezidensek, és persze Cookie

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyári szezonban, és Golden Summer, hát akkor szóljon egy igazán nyári dal. Képzeletbeli színpadunkon Loy és David Puentes. Loy ugye egy Z-generációs német előadó, ő Kamráddal. Hát nagyjából egykorosztály, picit fiatalabb nála is, és Egem a zenéje egy picikét, bár nem sorolta fel inspirációjának, Duffy a Velszi énekesnő zenére emlékeztet. Kifejezetten a hangja nem, mert az más, de valahogy így a zenének a hangulat az egy kicsit nekem Duffy is. Ez a Golden Summer.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Ezekben a percekben is zajlik a Strandfesztivál Zamárdiban. Kint vagyunk a Rádió 1 Station, a Rádió 1-es DJ-kkel. És ha van igazi mai sláger, amire az idei szezonban sokat bulisztunk, a Zamári Salaton New Religion, hozom nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhat. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel. Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta, Bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.
3: Hey guys, we are Switch Disco and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek, és hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi mai slágerme.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió Est, csak igazi mai sláger megy. Shakirát hozom már is. Az énekesnőt az egész világon ismerik, és pontosan tudja, hogy a hírnév nagyon nagy felelősséggel is együtt jár, úgyhogy most óriási adakozáshoz adja a nevét. Kolumbiát augusztus 10-én egy borzalmas földrengés rázta meg, és ez mélyen megérintette a kolumbiai énekesnőt. Így most két szervezettel együtt összesen 1 millió dolláros segítséget juttatnak az országban, többek közt az egyik műszaki egyetem újjáépítésére, valamint mindegy 10 nem egyetemi oktatási intézmény újjáépítésére. Shakira együttműködik a kolumbiai amerikai filantróppal Howard Graham Buffett-tel, aki egyébként a milliárdos Warren Buffett fia. Az idei foci VB hivatalos dalát hozom most tőle.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert az imént Ina, most pedig Kamrád. Közös bennük, túl azon, hogy nagyon nagy Rádió 1-es kedvencek, hogy mind a ketten jártak a stúdiumban tavaly, 2025-ben, és most hétvégén nagyon várjuk Blondist, szombat este 6 órától élőben mixel a kanadai Star DJ, Vivien Bakos egyébként a polgári neve is, meglepően jól beszél magyarul ahhoz képest, hogy hát kint született már Kanadában. Kamrád, Hug Yourself, de hazai kedvenceket és Dua Lipát is hozom nem sokára. Itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A mikrofonnál Kis Márti, a következő órában is még egy kicsit, aztán Király Tamásé lesz a stúdió. My Smith, Stargazing, így folytatódik az óra.

0: Won't you give me that step by step?
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: Szerdán kerültek fel az élő virágok a virágkocsikra. Tegnap rendezték a Galiba felvonulást. Ismét közlekedik a karneváli villamos. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élő virágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, idén 70-en. Gulyás Tamás virágkocsi kivitelezőt hallják.
3: Igazából nem az időt osztjuk be, hanem nagyjából tudjuk, hogy mennyi élő virágot helyezünk el ugye a dáliát a kocsikon. Nagyjából tudjuk, hogy percenként egy ember mennyit elkészíteni, és akkor így osszuk be ugye a díszítőket.
2: Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. A virágkarneváli programsorozatról részletesen a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. Színes jelmezekben, saját készítésű és látványos kocsikkal haladtak végig Debrecen belvárosán óvodások, iskolások, bölcsödések, tánccsoportok és civil közösségek. A Galiba felvonulás a 6 napos gyermekfesztivál csúcspontja. A kocsik a rendezvény után is megtekinthetők augusztus 20-a és 23-a között a Vidám Parkban, 21-e és 23-a között pedig a régi városháza udvarán. Idén először a közönség szavazhat is a kocsikra a Virágkarnevál hivatalos oldalán augusztus 23-áig. A legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a közönség vándordíját. Ismét közlekedik a karneváli villamos Debrecenben. Egészen vasárnapig bárki utazhat a különleges járműveken. Az 518-as pályaszámú villamos, az 1-es és a 2-es vonalon is közlekedik. Szerdán délután a debreceni vagyonkezelő ingyenes programjaként lehetett utazni a karneváli villamoson. Ma délután újabb 2 alkalommal díjmentesen lehet felszállni a zenés villamosként közlekedő járatokra. A Médiacentrum Debrecen a hagyományokhoz híven élőben közvetíti az 57. debreceni virágkarnevált. Az eseményeket a Debrecen Televízión és a Dehíren követhetik. A közvetítést riportok színesítik, valamint több helyszín kísérő programjaiba és a fellépők műsorába is bepillanthatnak a nézők. Az esti felvonulást 19 óra 50 perctől szintén élőben követhetik a Médiacentrum Debrecen felületein. Változékony idő lesz ma térségünkben. Délután egyre több felhő zavarhatja meg a napsütést, időnként pedig eső is előfordulhat. Reggel 26, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: A hőség az allergiások életét nagyon megnehezíti, a meleg miatt jobban fejlődnek az allergén növények, így már szinte az egész országban extrém magas a pollen koncentráció. Az erős napsugárzás pedig súlyosbíthatja az allergiás bőrtüneteket is, erre hívja fel a figyelmet Nékám Kristóf allergológus. A pollenre allergiások bőrének érzékenységét tovább fokozza a napsütés, figyelmeztetett Nékám Kristóf. Ha ehhez hozzájárul még bármilyen más gyulladáskeltő tényező, akkor nagyon súlyos bőrtünetek is kialakulhatnak. Annál is inkább, mert ha a gyulladáskeltő mesterséges anyagok mellett az időjárási tényezők is gyulladáskeltők, akkor ezek mind összeadódnak, ami pedig azt jelenti, hogy a pollenek már nem csak légúti, hanem bőrtüneteket is okozhatnak. Jóval kevesebbet beszélnek erről, holott ezeknek az eseteknek a súlyossága összességében felér a légúti tünetekével, mondja az orvos hozzátéve, hogy ezek a körülmények képesek olyan gyulladásokat kelteni néhány embernél a bőrön, amelyek a napsütés erejével és más kémiai anyagokkal együtt annyira súlyosak is lehetnek, hogy orvosi ellátásra szorulnak. Az orvos szerint a napjainkra jellemző hőségben mindenkinek különösen érdemes végig gondolnia, hogy be van-e gyulladva a bőre valahol, és hogy milyen módon és hol kell gondoskodnia a bőrének a direkt napsütés elleni védelméről. Akinek általában véve szednie kell valamilyen allergia gyógyszert, annak most kifejezetten ügyelnie kell arra, hogy időben elkezdje szedni a gyógyszerét, ellenkező esetben akár több napig vagy akár hetekig is kellemetlen tünetektől szenvedhet az illető. Hogyha nagy melegben valaki strandra készül, akkor figyeljen arra, hogy 11 és 15 óra között, hogyha lehet, akkor ne tartózkodjon a közvetlen napsütésen, vagy hogyha mégis, akkor viseljen kalapot, vagy fedje bőrét ruházattal vagy törölközővel, Ha pedig megtörtént a baj, akkor a leégett bőr kezelése kettős célt szolgál, a fájdalom csillapítását és a károsodott bőr ápolását. Házi módszerként jó tanács, alkalmazunk hidegborogatást, vagy vegyünk hűvös fürdőt az égető érzés enyhítésére.
4: Az egészségperceket hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az igazán korán kelőknek is, és ahogyan az előbb már utaltam rá, szombaton, most szombaton, a este 6 órától élőben mixel majd a stúdióban egy világszerte ismert, egyébként kanadai, magyar származású DJ-producer lány, Blond is, őt hozom most, és a Stevie Appletonnal közös Never Walk Alone-t.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy augusztus 20-án a nemzeti ünnepünkön is. A nagyboltok zárva vannak ma a Rádió 1-esek, úgy készülünk, a szupermarketek, ahová mehetünk, azok a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, a non-stop kisboltok. Egyébként egy csomó program van, Magyar Ízek utcája, ingyenes bulik, tűzijáték. Hát utóbbi miatt nagyon figyeljünk a kis kedvenceinkre is. Metszeszeri Ügel és az It Feels So Good, ezt azon nem sokára.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megerősítik a rendészeti jelenlétet a normafán, miután továbbra is rendszeresen tapasztalnak balesetveszélyes, illetve a természetet károsító szabálytalanságokat a népszerű kirándulóhelyen. A 12. kerületi önkormányzat tájékoztatása szerint a hegyvidéki rendészet munkatársai a jövőben gyakrabban és a nap különböző időszakaiban is ellenőrzik majd a területet. A Normafa Park munkatársai többféle problémával találkoznak nap mint nap. Ezek közé tartozik az illegális tűzgyújtás, a szabálytalan és balesetveszélyes közlekedés, a póráz nélküli kutyasétáltatás, valamint a szemetelés. Az önkormányzat szerint a gyakoribb ellenőrzések célja elsősorban a szabályok betartása, a balesetek megelőzése és a normafa természeti értékeinek megóvása. Az intézkedés bejelentését néhány nappal megelőzte egy rongálás sorozat is. A kerület júliusban indított tájékoztató kampányt a felelős és biztonságos erdőhasználat népszerűsítésére. Az ennek részeként kihelyezett plakátok közül azonban többet rövid időn belül megrongáltak vagy letéptek. A térfigyelő kamerák felvételei alapján a rongálások egy része a területet használó downhill kerékpárosokhoz köthető. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a Normafa Budapest egyik legértékesebb és legnépszerűbb természeti területe, amelyet évente több százezren keresnek fel kirándulás, sportolás vagy egyszerűen kikapcsolódás céljából. A nagy látogatottság miatt ugyanakkor különösen fontos, hogy az eltérő módon kikapcsolódók tekintettel legyenek egymásra és a környezetre is. A kerület ezért a fokozott rendészeti jelenlét mellett továbbra is a látogatók együttműködését kéri. Arra hívják fel a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a terület használatára vonatkozó szabályokat, vigyázzon a természeti értékekre és kerülje azokat a tevékenységeket, amelyek másokat veszélyeztethetnek vagy károsíthatják az erdőt.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytatom!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Olasz House a folytatásban. Alex Kendzsit hozom, aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek százezres nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval üzletember, DJ, producer, hangulatfelelős, hozom Alex Kendzsit.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1. Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rádió Est csak igazi mai sláger megy, augusztus 20-án, a nemzeti ünnepünkön is. Zajlik egyébként jelenleg a Strandfesztivál is Zamárdiban, és ugye kint vagyunk a Rádió Egy Stage-el egészen szombatig, és élő közvetítések is vannak. Ez azt jelenti, hogy ma este 8 órától is lesz Juhász Gergő, és a DJ-k természetesen kint vannak a helyszínen. Tóth Abigyi, Lexent és a Sugar Daddy most a kilépő dalom, aztán belép nem sokára a stúdióba Király Tamás. További jó Rádió Egy hallgatást!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szerdán kerültek fel az élővirágok a virágkocsikra. Tegnap rendezték a Galiba felvonulást. Ismét közlekedik a karneváli villamos. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élővirágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, idén 70-en. Gulyás Tamás virágkocsi kivitelezőt hallják.
2: Igazából nem az időt osztjuk be, hanem nagyjából tudjuk, hogy mennyi élővirágot helyezünk el ugye a dáliát a kocsikon. Nagyjából tudjuk, hogy percenként egy ember mennyit elkészíteni, és akkor így osszuk be ugye a díszítőket.
1: Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. A virágkarneváli programsorozatról részletesen a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. Színes jelmezekben, saját készítésű és látványos kocsikkal haladtak végig Debrecen belvárosán óvodások, iskolások, bölcsödések, tánccsoportok és civil közösségek. A Galiba felvonulás a 6 napos gyermekfesztivál csúcspontja. A kocsik a rendezvény után is megtekinthetők augusztus 20-a és 23-a között a Vidám Parkban, 21-e és 23-a között pedig a régi városháza udvarán. Idén először a közönség szavazhat is a kocsikra a Virágkarnevál hivatalos oldalán augusztus 23-áig. A legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a közönség vándordíját. Ismét közlekedik a karneváli villamos Debrecenben. Egészen vasárnapig bárki utazhat a különleges járműveken. Az 518-as pályaszámú villamos, az 1-es és a 2-es vonalon is közlekedik. Szerdán délután a debreceni vagyonkezelő ingyenes programjaként lehetett utazni a karneváli villamoson. Ma délután újabb 2 alkalommal díjmentesen lehet felszállni a zenés villamosként közlekedő járatokra. A Médiacentrum Debrecen a hagyományokhoz híven élőben közvetíti az 57. debreceni virágkarnevált. Az eseményeket a Debrecen Televízión és a Dehíren követhetik. A közvetítést riportok színesítik, valamint több helyszín kísérő programjaiba és a fellépők műsorába is bepillanthatnak a nézők. Az esti felvonulást 19 óra 50 perctől szintén élőben követhetik a Médiacentrum Debrecen felületein. Változékony idő lesz ma térségünkben. Délután egyre több felhő zavarhatja meg a napsütést, időnként pedig eső is előfordulhat. Reggel 26, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, jó hétvégét, mit jó hétvégét, jó hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, igen, Balázsék ma nincsenek, de holnap egyébként lesz Best Of. Most viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Lost Frequencies, Busty, Head Down, a kezdésre ezt választottam. A számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezek között pedig jön már is a Swiss Disco, egy nagyon izgalmas duó Angliából, akik nagyon ráéreztek a mashupokra, meg a közösségi média erejére, az első nagy lökést ez adta a karrierjüknek, hát aztán pedig elkezdtek sorbálni a legnagyobb előadók, hogy velük dolgozzanak. Most Sam Feldel és Rehabbel közösen jön a Swiss Disco, az igazi mai sláger a Sleep Tonight itt a rádió.

okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel járunk fél hét előtt, én pedig továbbra is hozom a legnagyobb kedvenceket és a legjobb csajokat Katy Perry után, például Bibi Rexát. Mekkora kedvenc, a Fét leszel közösen, Bibi Rexa és a New Religion. A legfrissebb infók után ezt indítom a Rádió 1-gel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van.
2: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
7: Jövő héten az egész ország

0: világon.
1: Irány Szeged. Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
4: Erre felírok valamit. Grandevúl családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevúl2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 想独立一生里。
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hamarosan kezdődik a karneváli programsorozat. Az ország tortájába is belekóstolhatunk. Szezonnyitót tartott a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Hamarosan kezdődik a karneváli programsorozat Debrecenben. Reggel 3:48-kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a református nagy templom előtt. Majd 8 órától kenyérszentelést tartanak a főtéren. Szintén reggel 8-kor indul a virágkarneváli felvonulás a Petőfi térről. Innen a menet a város szívén, a Piac utcán megy végig, majd a Kossuth tér, 60 utca, Betlen utca, Egyetem Sugárút útvonalon halad, egészen az Egyetem térig. Az eseményeket élőben követhetik a Debrecen TV-n és a Dehíren. Augusztus 20-a nem csak az ünnepi programokról, hanem a hagyományos ízekről is szól. Most is kiválasztották Magyarország legjobb tortáit. A cukrászoknak ezúttal a tejföl és a rögös túró adott különleges feladatot. A cukormentes kategóriában pedig a szilva került a középpontba. A nyertes tortákat csaknem 500 cukrászdában, köztük debreceniekben is meg lehet kóstolni mától. Tisza Évát, a Melans cukrászda tulajdonosát hallják.
3: Minden évben nagy érdeklődéssel várják a vendégek az ország tortájának megjelenését. Természetesen mi is készülünk, hogy 20-ától a bíborfehér és a szilvafácska torta üzletünkben megkóstolható legyen.
2: A Magyar Cukrász Ipartestület 2026-ban 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A kezdeményezés minden évben a magyar cukrászat értékeit és hagyományait mutatja be. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepének napján több fontos szolgáltatás elérhetősége is változik Debrecenben. A boltok ma zárva tartanak, viszont nyitva vannak többek között a benzinkutak és az ott található kis élelmiszerboltok, az önálló virágboltok és a vendéglátóhelyek. Ezen kívül nyitva tartanak még az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak. Erről további információt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján találnak. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline. Az EV Power Hungary Kft.-vel 2 éves támogatói megállapodást kötött a kézilabda klub. A csapat az Európa Liga női 4-es döntőbe kerülést tűzte ki célul, és a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni. Változékony idő lesz ma térségünkben. Délután egyre több felhő zavarhatja meg a napsütést, időnként pedig eső is előfordulhat. Reggel 26, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Shawn Mendes, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, aki most a déli féltekén mászkál mindenfelé. Múlt héten például Rióban volt, tegnap előtt pedig Angolából, Afrikából posztolt egy ilyen igazi kis nyugis, naplementés, csillezős képet. Hát jó pihenés neki. Itt a Rádió Egyen viszont augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek. Nem állunk meg, picivel már 3-4 hét után járunk, én pedig Hypaton, Norma Jean Martinnal, ez az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Óriásit mentünk szerencsére tegnap a strandfesztiválon. Friss videók, képek már vannak az Instán, Facebookon, TikTokon. Aki még esetleg nem követett be bennünket, akkor már csak ezért is érdemes. Ma este 8-tól pedig újra beindítjuk a Rádió 1 stage-et. Addig viszont pörögnek az igazi mai slágerek. Hearst, Purple Disco Machine, Wonderful Life. A következő zenei órát ezzel indítom. Aki pedig üzenne, a számunk 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu.

0: Cetirizin 10 mg préselt szopogató tabletta, Cetirizin dihidroklorid tartalmú vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
2: Erre felírok valamit. Grandevúl családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevúl2026.hu-n.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám. Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
10: A Csegei Hanáscsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
11: Készen állsz az év legfinomabb élményére? Az ország tortája megérkezett! Augusztus 20-tól az elsők között kóstolhatod meg a Mandula cukrászdákban. Ne maradj le róla! Online rendelés egyszerűen a kismandula.hu oldalon. Szeretettel várunk a Mandula cukrászdákban.
12: Hű, stabil optikai net féláron!
13: Bizony, ennek a felesen tréfa!
14: Otthoni és üzleti internetcsomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
13: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
15: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
16: Miért világít már megint ez a lámpa? Mamma mia!
17: Fiat vagy Alfa Romeo? Olasz Autószerviz Debrecen. Nem találgatunk, megkeressük a hiba valódi okát.
18: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
19: Ha autóvásárláson gondolkozik, most figyeljen! A Seat Leon már 7.590.000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kialakítás a magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető, egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat, az átgondolt döntés. Debrecen Autóház, Külső Böszörményi út 4.
20: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu.
21: Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
8: Reklámot hallottak.
22: Debrecen.
20: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
0: Szerdán kerültek fel az élővirágok a virágkocsikra. Tegnap rendezték a Galiba felvonulást. Ismét közlekedik a karneváli villamos. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élő virágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, idén 70-en. Gulyás Tamás virágkocsi kivitelezőt hallják.
1: Igazából nem az időt osztjuk be, hanem nagyjából tudjuk, hogy mennyi élő virágot helyezünk el ugye a dáliát a kocsikon. Nagyjából tudjuk, hogy percenként egy ember mennyit elkészíteni, és akkor így osszuk be ugye a díszítőket.
0: Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. A virágkarneváli programsorozatról részletesen a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. Színes jelmezekben, saját készítésű és látványos kocsikkal haladtak végig Debrecen belvárosán óvodások, iskolások, bölcsödések, tánccsoportok és civil közösségek. A Galiba felvonulás a 6 napos gyermekfesztivál csúcspontja. A kocsik a rendezvény után is megtekinthetők augusztus 20-a és 23-a között a Vidám Parkban, 21-e és 23-a között pedig a régi városháza udvarán. Idén először a közönség szavazhat is a kocsikra a Virágkarnevál hivatalos oldalán augusztus 23-áig. A legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a közönség vándordíját. Ismét közlekedik a karneváli villamos Debrecenben. Egészen vasárnapig bárki utazhat a különleges járműveken. Az 518-as pályaszámú villamos, az 1-es és a 2-es vonalon is közlekedik. Szerdán délután a debreceni vagyonkezelő ingyenes programjaként lehetett utazni a karneváli villamoson. Ma délután újabb 2 alkalommal díjmentesen lehet felszállni a zenés villamosként közlekedő járatokra. A Médiacentrum Debrecen a hagyományokhoz híven élőben közvetíti az 57. debreceni virágkarnevált. Az eseményeket a Debrecen Televízión és a Dehíren követhetik. A közvetítést riportok színesítik, valamint több helyszín kísérő programjaiba és a fellépők műsorába is bepillanthatnak a nézők. Az esti felvonulást 19 óra 50 perctől szintén élőben követhetik a Médiacentrum Debrecen felületein. Változékony idő lesz ma térségünkben. Délután egyre több felhő zavarhatja meg a napsütést, időnként pedig eső is előfordulhat. Reggel 26, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hosszú étvégét, a mikrofonnál Király Tamás, picivel 7 óra után járunk, és remélem még a legtöbben csak maximum kávét kortyolgatnak ilyenkor, egészen korán, amikor nem kell melózni, tudom, néhányaknak kell, nekik kitartást. Nyugalom, jönnek az igazi mai slágerek egymás után, ilyen jó kis zenélős reggel tartunk ma, megállás, megszakítás nélkül, a folytatásban a Maroon 5-val és Cardi B-vel, ez a Girls Like You, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Shakira a folytatásban, egy olyan dallal, aminek a jogdíjait nem ő kapja, hanem egy jótékonysági alapítvány, amit a FIFA-val hoztak közösen létre, nem csak, de jelentős részben kolumbiai gyerekeket is fognak segíteni vele, és pont ezért a héten Kolumbiában is járt az énekesnő, szóval továbbra is viszi ezt a projektet, szerencsére nem csak egy fellángolás volt a VB alatt, nagyon szépen építgetik a dolgot, és próbálnak minél több pénzt oda juttatni, ahol nagy szükség van rá a gyerekeknek. Menő, és jó a dal is. Shakira, Burna Boy, és az igazi mai sláger a Die Die itt a Rádió 1.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert milyen jó kis kedvenc! Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. És megmondom őszintén, picit most még furcsa belegondolni, hogy már másodfokú hőségriasztás van érvényben, bahogy jöttem be a rádióba, azért ezt most még nem éreztem, de hát ennek ellenére ez a helyzet egészen vasárnap éjfélig, és meleg is lesz ma, de azért nem olyan meleg, mint két hete, ilyen 40 plusz fokok, de ilyen 35-36 kipörög. Vigyázzunk egymásra és figyeljünk, oké? Én pedig mindjárt hozok egy igazi teniszedzőt, aki hát nem mellesleg egészen jól énekel is. Ray Dalton! A Blood Running, ami a legfrissebb infok után indít itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az 1 literes 2,8% zsírtartalmú Spár hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
13: Lehet is.
12: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
13: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
12: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
16: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
17: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
18: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diószegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon. Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
19: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
20: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
21: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
20: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
21: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
22: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
23: Ha autóvásárláson gondolkozik, most figyeljen. A Seat Leon már 7 millió 590 ezer forinttól elérhető.
0: elérhető.
2: Ne kössön kompromisszumot. A Seat Leon kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető, egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat, az átgondolt döntés. Debrecen Autóház, külső Böszörményi út 4.
6: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
23: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
24: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
23: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
24: Reklámkukac mcdb.hu.
25: Reklámot hallottak.
26: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
27: Hamarosan kezdődik a karneváli programsorozat. Az ország tortájába is belekóstolhatunk. Szezonnyitót tartott a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Hamarosan kezdődik a karneváli programsorozat Debrecenben. Reggel 3:48-kor ünnepélyes zászlófelvonás lesz a református nagy templom előtt. Majd 8 órától kenyérszentelést tartanak a főtéren. Szintén reggel 8-kor indul a virágkarneváli felvonulás a Petőfi térről. Innen a menet a város szívén, a Piac utcán megy végig. Majd a Kossuth tér, 60 utca, Betlen utca, Egyetem Sugárút útvonalon halad, egészen az Egyetem térig. Az eseményeket élőben követhetik a Debrecen TV-n és a Dehíren. Augusztus 20-a nem csak az ünnepi programokról, hanem a hagyományos ízekről is szól. Most is kiválasztották Magyarország legjobb tortáit. A cukrászoknak ezúttal a tejföl és a rögös túró adott különleges feladatot. A cukormentes kategóriában pedig a szilva került a középpontba. A nyertes tortákat csaknem 500 cukrászdában, köztük debreceniekben is meg lehet kóstolni mától. Tisza Évát, a Melans cukrászda tulajdonosát hallják.
28: Minden évben nagy érdeklődéssel várják a vendégek az ország tortájának megjelenését. Természetesen mi is készülünk, hogy 20-ától a bíborfehér és a szilvafácska torta üzletünkben megkóstolható legyen.
27: A Magyar Cukrászipartestület 2026-ban 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepének napján több fontos szolgáltatás elérhetősége is változik Debrecenben. A boltok ma zárva tartanak, viszont nyitva vannak többek között a benzinkutak és az ott található kis élelmiszerboltok, az önálló virágboltok és a vendéglátóhelyek. Ezen kívül nyitva tartanak még az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak. Erről további információt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján találnak. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline. Az EV Power Hungary Kft.-vel 2 éves támogatói megállapodást kötött a kézilabda klub. A csapat az Európa Liga női 4-es döntőbe kerülést tűzte ki célul, és a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni.
29: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
27: Délelőtt változóan felhős napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: És most

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Teddy Swims jön, aki nemrég pont azon viccelődött egy interjúban, hogy habár Swims a neve, nem igazán tud úszni. Viszont nem is ez az igazi neve egyébként, hanem Jayton Colin Dimmesdale. A Swims az egy felvett művész név, és van egy olyan értelmezési is, ami pörög a netten, hogy ez igazából egy anagramma, a Swims az a someone who isn't me sometimes, valaki, aki néha nem én vagyoknak az egyik jelentése, hát ebben is lehet egy áthallás. Viszont itt az igazi mai sláger, mert ez sokkal fontosabb, mint a neve. Meg a hangja, Teddy Swims és a The Door, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pontosan 12 óra múlva este 8 órakor újraindítjuk a Rádió Esztézset a Strandfesztiválon. Tegnap is nagyot mentünk, aki pedig a mai line-upra kíváncsi, a radio1.hu megtalálja. Aki pedig arra, hogy mindítja a következő zenei órát, mutatom.

0: Gerész és a Butterflies pár perc múlva hozom előtte viszont minden további fontos info a Strandról és a Rádió Stage-ről.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az app-ban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elkezdődtek a karneváli programok, változik a DKV járatok közlekedése, ismét megrendezik a Debrecen nagy díjat. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. A református nagy templom előtti zászló felvonással kezdődött a karneváli program sorozat Debrecenben. Ezekben a percekben tart a kenyérszentelés is a főtéren, de szintén ezekben a pillanatokban indult a karneváli menet a Petőfi térről. Innen a menet a város szívén, a Piac utcán halad végig, majd a Kossuth tér, 60 utca, Betlen utca, Egyetem Sugárút útvonalon halad, egészen az Egyetem térig. Az eseményeket élőben követhetik a Debrecen TV-n és a DeHíren. A Debreceni Virágkarnevál és kísérő rendezvényei zavartalan lebonyolítása érdekében változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedése, tudatta a DKV. A karneváli menet ideje alatt a villamosok közlekedése szünetel, több járat pedig terelő útvonalon közlekedik. Erről további részleteket a DKV honlapján olvashatnak. A társaság járatai egyébként ma munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Módosul a parkolási rend Debrecenben. Ma a felszíni parkolás a városban díjmentes. A mélygarázsokban viszont ezen a napon is díjkötelesen parkolhatnak a közlekedők. Ezen kívül a karneváli programokhoz kapcsolódóan a hatóságok lezárásai miatt több debreceni közterület közlekedési rendje is módosul. Erről további részleteket a DV Parking honlapján olvashatnak.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Minden eddiginél több nemzet salakmotorosai vesznek részt az 51. Debrecen nagy díjon. Ma a Perényi Pál Salakmotor Stadion ovál pályáján 23 futam és számos kísérő program várja a salakmotor sport rajongóit. Barát Norbertet, a Speedwolf sport szervező non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: 12 nemzet vaspapucsosai érkeznek a Gánzbeték utcára, 16 versenyző plusz egy tartalék, és a 16 versenyző 20 alapfutam, két elődöntés, egy döntő alkalmával mérkőzik meg egymással. Igyekeztünk úgy összeállítani a mezőnyt, hogy képviseltesse magát a fiatalság, a profi versenyzők is, legyen egy sztár versenyzőnk is, ugye ő lesz a korábbi világbajnok Jason Doyle.
1: Most is szurkolhatunk a fiatal debreceni tehetségnek, Lovasz Zoltánnak. A Debrecen nagydíj ma 16 órakor kezdődik. Délelőtt változóan felhős napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
4: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, a mikrofonnál augusztus 20-án Király Tamás, Balázsik pihennek, én meghozom a legnagyobb kedvenceket, megállás nélkül nagy lendülettel, most a Pelikedő Diszkó és a High Hopes, amivel

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és azt nem lehet mondani, hogy mi nem húzzuk meg a nyár végét. Ezen a héten fesztiválozunk, strandfesztivál, ma például a Diszkósittel, a San Antonioval, Cookie-val, a Loving Arms-szal, Joel Juniorral, Christopherrel, Bricklake-kel és Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött, és természetesen lesz élő közvetítés is este 8-tól éjfélig. Jövő héten pedig folytatjuk, már szerdától a Szegedi Ifjúsági Napokon vagyunk, 4 napon keresztül 2 helyszínen hatalmas bulikat csinálunk majd. Hát, mi így zárjuk a nyarat, mellé pedig jönnek az igazi mai slágerek, Alex Kenji-t választottam, a nyár egyik nagy favoritjával. Na rá, ez a Bambolé, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szerdán kerültek fel az élővirágok a virágkocsikra. Sűrített járatokkal készül a MÁV csoport. Szezonnyitót tartott a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élő virágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, ebben az évben 70-en. Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. A debreceni virágkarnevál és kísérő rendezvényei zavartalan lebonyolítása érdekében változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedése, tudatta a DKV. A karneváli menet ideje alatt a villamosok közlekedése szünetel, több járat pedig terelő útvonalon közlekedik. Erről további részleteket a DKV honlapján olvashatnak. A társaság járatai egyébként ma munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat. A debreceni virágkarnevál ideje alatt a MÁV csoport sűrített járatokkal, valamint a nemzeti ünnepnapján és a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül, közölte Facebook oldalán Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár. Hozzátette, az esti koncertek után egyes vonatok később indulnak, míg egyes vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok közlekednek. A menetrendekről részletesebben a MÁV csoport honlapján érdeklődhetnek. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline. Az EV Power Hungary Kft.-vel 2 éves támogatói megállapodást kötött a kézilabda klub. A szezonnyitó sajtótájékoztatón Pap László polgármester hangsúlyozta, a női kézilabda csapat évek óta tartó, sikeres hazai és nemzetközi szereplésének alapja a 12 éve elindított működési modell több mint 50 támogatóval.
2: Az a támogatói kör, amelyik a sikereket részben kovácsolja, az szintén stabilitást mutat, és bővül is, és épül is. Köszönöm azt a stabilitást a partnereknek, amelyel tudják segíteni, támogatni a szakmai fejlődését a debreceni női kézilabdának.
1: Ábrúk Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője elmondta, alig változott a 18 fős keret, amelyből 7 saját nevelésű játékos. A csapat idei nagy célja a bejutás az Európa Liga 4-es döntőjébe. Délelőtt változóan felhős napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és több mint 2000 robotmérő össze tudását Pekingben a humanoid robotok világjátékán augusztus 22 és 26 között. Picit bizarr, de ez lesz, 16 országból 6 kontinensről érkeznek a részvevők egyébként a különleges megmérettetésre Kínába. Az idei versenyprogramban új számok is helyet kaptak, köztük a távolugrás, a súlyemelés, a kötélhúzás és az asztali tenisz, mondom, ez még egyszer humanoid robotoknak. Ezek komoly kihívást jelentenek a mesterséges intelligencia, a koordinációs rendszerek, a robotok fizikai képessége és a kulcsfontosságú alkatrészei számára is. Mondta már ezt Chiang Kuang Che, a szervezőbizottság ügyvezető igazgató helyettese, és még egy adalék, a humanoid robotok áprilisban Kínában már félmaratonon is megmérhették magukat, ahol az embereknél is jobb teljesítmény nyújtottak. Mondom, hogy bizarr. De vannak még részletek, a Radio1.hu-n elmélyednék a témában. Én viszont indítom az újabb nagy kedvencet most Sam Felton Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig most egy olyan előadót hozok, aki konkrétan az egyetlen női előadó, akinek már 4 olyan dala is van, amit több mint 10 millió példányban adtak el, a Just Dance, a Poker Face, a Bad Romance és a Shallow. Ki ő?

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert többen írták, hogy az M5-ösön Petőfi szállásnál mindkét oldalon, a 122-es kilométernél egészen pontosan a belső sávot lezárták, erre figyelni kell. Vezessen mindenki óvatosan, ha pedig van info, 0620 311 111 a számunk. Taylor Swift-tel folytatom mindjárt. A nagy kedvencől az Opel Light. Pár perc is ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
11: Stabil optikai net féláron.
12: Bizony, ennek a felesem tréfa.
11: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
12: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?

0: Igen, a Cedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
1: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Ha autóvásárláson gondolkozik, most figyeljen! A Seat Leon már 7 millió 590 ezer forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető, egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat, az átgondolt döntés. Debrecen Autóház, külső Böszörményi út 4.
3: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
4: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal, raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
5: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Javában tart a virágkarneváli felvonulás. Ma zárva tartanak a boltok. Ismét megrendezik a Debrecen nagy díjat. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Javában tart a virágkarneváli felvonulás Debrecenben. Reggel zászlófelvonással és kenyérszenteléssel vette kezdetét az ünnepi program sorozat. A karneváli menet a Petőfi térről indult. Innen a virágkocsik a város szívén haladnak át egészen az egyetem térig. Az eseményeket élőben követhetik a Debrecen TV-n és a Dehíren. A programokról részletesebben a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élő virágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, ebben az évben 70-en. Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepének napján több fontos szolgáltatás elérhetősége is változik Debrecenben. A boltok ma zárva tartanak, viszont nyitva vannak többek között a benzinkutak és az ott található kis élelmiszerboltok, az önálló virágboltok és a vendéglátóhelyek. A miniszterelnökség közzétette a civil szervezeteknek 2022 után kiosztott támogatások listáját. A debreceni támogatások kapcsán Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben azt írta: Debrecenben összesen 322 szervezet, több mint 1,6 milliárd forint közpénzből gazdálkodhatott. Egyebek mellett úgy fogalmazott: jutott pénz Barcsa Lajos alpolgármester országgyűlési kampányára is, a Mi Pallagunk Szabadidő és Közösségfejlesztő Egyesület által. Barcsa Lajos cáfolta ezt az állítást közösségi oldalán, és felszólította Tárkányi Zsoltot, hogy ha van bizonyítéka az állítására, hozza nyilvánosságra, ha nincs, ne állítson valótlan dolgokat tényként. Minden eddiginél több nemzet csalakmotorosai vesznek részt az 51. Debrecen nagy díjon. 12 ország 16 versenyzője, profik és fiatal tehetségek rúják majd a köröket ma 16 órától a Perényi Pál Salakmotor Stadion ovál pályáján. A viadalon 26 futam és számos kísérő program várja a salakmotor sport rajongóit. Délelőtt változóan felhős napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem valószínű, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 31 fok körül alakul.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.

Taylor Swift, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Szép reggelt, jó hosszú hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Taylor Swift pedig 10 jelöléssel várja az MTV VMA gálát szeptember 27-én. Nála csak egy előadó van, aki több kategóriában jelölt, ő pedig Madonna. 2026-ban. Na, itt a Rádió 1-en pedig augusztus 20-án is pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül. Most a Fast Boyt választottam, ezt tőlük topikkal a Forget You, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Alig 2 hét van már a nyárból, de ezt a 2 hetet mi nagyon megnyomjuk még. Ki kell élvezni a fesztivál szezont. Jövő héten megyünk a Szegedi Ifjúsági Napokra, ezen a hétvégén pedig a Strandfesztiválon vagyunk. Ma este 8 órakor újraindul a színpadunk, elsőként a diszkós ittel, aztán a lemezjátszók mögött Antonio, Cookie, a Loving Arms, Joer Junior, Christopher, Bricklake és Pure Beat. 8-tól éjfélig pedig élőben közvetítjük a helyszínt, de addig is hozom a fesztivál hangulatot az igazi mai slágerekkel, most Bibi Rexától a New Religion-nel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Japánban tart a világkarneváli felvonulás. Szerdán rendezték a Galiba felvonulást. Szezonnyitót tartott a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Japánban tart a világkarneváli felvonulás Debrecenben. Reggel zászlófelvonással és kenyérszenteléssel vette kezdetét az ünnepi program sorozat. A karneváli menet a Petőfi térről indult. Innen a virágkocsik a város szívén haladnak át egészen az egyetem térig. Az eseményeket élőben követhetik a Debrecen TV-n és a Dehíren. A programokról részletesebben a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. Színes jelmezekben, saját készítésű és látványos kocsikkal haladtak végig Debrecen belvárosán óvodások, iskolások, bölcsödések, tánccsoportok és civil közösségek. A Galiba felvonulás a 6 napos gyermekfesztivál csúcspontja. A kocsik a rendezvény után is megtekinthetők augusztus 20-a és 23-a között a Vidám Parkban, 21-e és 23-a között pedig a régi városháza udvarán. Idén először a közönség szavazhat is a kocsikra a Virágkarnevál hivatalos oldalán augusztus 23-áig. A legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a közönség vándordíját. A debreceni virágkarnevál és kísérő rendezvényei zavartalan lebonyolítása érdekében változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedése, tudatta a DKV. A karneváli menet ideje alatt a villamosok közlekedése szünetel, több járat pedig terelő útvonalon közlekedik. Erről további részleteket a DKV honlapján olvashatnak. A társaság járatai egyébként ma munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Módosul a parkolási rend Debrecenben. Ma a felszíni parkolás a városban díjmentes. A mélygarázsokban viszont ezen a napon is díjkötelesen parkolhatnak a közlekedők. Ezen kívül a karneváli programokhoz kapcsolódóan a hatóságok lezárásai miatt több debreceni közterület közlekedési rendje is módosul.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline. Az EV Power Hungary Kft.-vel 2 éves támogatói megállapodást kötött a kézilabda klub. A csapat az Európa Liga női 4-es döntőbe kerülést tűzte ki célul, és a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Augusztus 20-a van nemzeti ünnepünk, rengeteg program, este pedig tűzijáték. Budapest mellett összesen 68 további városban, többek között Szegeden, Békéscsabán, Szombathelyen, a Balatonnál pedig több helyen is, viszont van három település, amelyek összefogtak és koordinált fény- és tűzijátékot tartanak. Egészen pontosan ez a Strandfesztivál Zamárdiban, Balatonfüreden, a Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál lövik úgy a tűzijátékot, hogy az egész egy nagy egységet alkosson. A fővárosban pedig egy nagyjából félórás audiovizuális show készül, amelyet 10 perci tűzijáték zár. 21 órakor kezdődik a produkció a Margit híd és a Lánc híd között nagyjából másfél kilométeres Duna szakaszon. A szervezők azt tanácsolják, hogy inkább a budai oldalt válasszuk ennek megnézéséhez, mert hogy onnan lehet majd jobban látni. Az igazi mai sláger között pedig Tóth Abigail folytatja már is accenttel a nagy kedvenc, a Sugar Daddy, amit már is indítok.

0: slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1. Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Változatos zenék, Balázsék. Egész nap el vagyok fel a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ne felejtsük, másodfokú hőségriasztás van érvényben, nagyon meleg lesz ma, meg az egész hosszú hétvégén, amit azért próbáljuk meg élvezni. Mi hozzuk mellé az igazi mai slágereket, Atis már itt van, 10 órától ő indítja ezeket, ezt viszont még most én hozom, a Swish Discotól, Reaptől, Sam Feltől, a Sleep Tonight, Király Tamást hallottátok. További szép napot és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: Toolmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Jövő héten az egész ország szerint.

0: Bárány, Szeged.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
7: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
8: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
12: Szia, Kati! Hogy vagy?
13: Szia, megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
12: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
13: Á, én már öreg vagyok hozzá.
12: Dehogy vagy? A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
13: Tényleg?
12: Bizony. Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
14: Miért világít már megint ez a lámpa? Mamma mia!
15: Fiat vagy Alfa Romeo? Olasz Autószerviz Debrecen. Nem találgatunk, megkeressük a hiba valódi okát.
16: Hirdessen nálunk!
17: reklamkukac.mcdb.hu
9: Reklámot hallottak.
10: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Javában tart a karneváli felvonulás. Az ország tortájába is belekóstolhatunk. Ismét közlekedik a karneváli villamos. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Javában tart a virágkarneváli felvonulás Debrecenben. Reggel zászlófelvonással és kenyérszenteléssel vette kezdetét az ünnepi programsorozat. A karneváli menet a Petőfi tér

0: erről indult. Innen a virágkocsik a város szívén haladnak át egészen az egyetem térig. Az eseményeket élőben követhetik a Debrecen TV-n és a Dehíren. A programokról részletesebben a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. Augusztus 20-a nem csak az ünnepi programokról, hanem a hagyományos ízekről is szól. Most is kiválasztották Magyarország legjobb tortáit. A cukrászoknak ezúttal a tejföl és a rögös túró adott különleges feladatot. A cukormentes kategóriában pedig a szilva került a középpontba. 2026-ban a Bíbor Fehér Fantázia nevű torta lett az ország tortája, míg a cukormentes torta versenyt idén a szilva fácska nyerte. A nyertes tortákat csaknem 500 cukrászdában, köztük debreceniekben is meg lehet kóstolni mától. Ismét közlekedik a karneváli villamos Debrecenben. Egészen vasárnapig bárki utazhat a különleges járműveken. Az 518-as pályaszámú villamos, az 1-es és a 2-es vonalon is közlekedik. Szerdán délután a debreceni vagyonkezelő ingyenes programjaként lehetett utazni a karneváli villamoson. Ma délután újabb két alkalommal díjmentesen lehet felszállni a zenés villamosként közlekedő járatokra. Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Én Györke Attila vagyok, szép jó reggelt kívánok minden ébredezőnek, aki tegnap velünk bulizott a Strandfesztiválon Zamárdiban a Rádió 1 stage-nél. Ma este ismétlés, 8 órától élő közvetítés újra a Rádió 1-en, addig pedig egy kis rekreálódás egy olyan dallal, amit Rádió 1-es DJ készített, és tegnap este bulizhattunk vele. Ő Metzger Viki, és ez a Stadium Extra készített közös dal. Did I get-

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó pihenés mindenkinek, a nemzeti ünnepen nincs bót. Ilyenkor mindig felbukkan ez a Facebookos mém. Viszont vannak igazi mai slágerek a rádióban, és sok-sok pihenő ember. Geri írta, szia Ati, üdv a wellnessből. Természetesen itt is velünk vagytok, jók a zenék. Ma egész nap csobbanunk, és nagyon holnap sem lesz más a program. Kata egy görög szigeten nyaral, kaptam fotót is Viberen, az apartmanjuk teraszán ül, nézik a tengert, hallgatják a Rádió 1-et. Sziasztok, Bence vagyok, mindig titeket hallgatunk, útközben is, a mamáékhoz megyünk, jó lesz a hétvége, de utálom, hogy lassan vége az augusztusnak. Akkor az utolsó napokat, heteket végig pörögjük együtt, ugye drága Rádió 1-esek, most éppen egy nagy kedvenccel.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, a világ egyik legismertebb dala a jelenben most éppen. Shakirától a Die Die, az énekesnő pedig mindig is segített a bajba jutottakon, a héten meglepettésszerűen meg is látogatta.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, hamarosan az újabb zenei órában is. Camerad-dal kezdek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Jövő héten az egész ország szeged.

0: Balatonon.
1: Irány Szeged. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Már megint koszos az autóm.
4: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
2: Csodálatos! Hogy volt?
3: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összeállított

0: Tartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Szerdán kerültek fel az élővirágok a virágkocsikra. Tegnap rendezték a Galiba felvonulást. Szezonnyitó tartott a DVSC Skyline. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élő virágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, ebben az évben 70-en. Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. Színes jelmezekben, saját készítésű és látványos kocsikkal haladtak végig Debrecen belvárosán óvodások, iskolások, bölcsödések, tánccsoportok és civil közösségek. A Galiba felvonulás a 6 napos gyermekfesztivál csúcspontja. A kocsik a rendezvény után is megtekinthetők augusztus 20-a és 23-a között a Vidám Parkban, 21-e és 23-a között pedig a régi városháza udvarán. Idén először a közönség szavazhat is a kocsikra a Virágkarnevál hivatalos oldalán augusztus 23-áig. A legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a közönség vándordíját. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline. Az EV Power Hungary Kft.-vel 2 éves támogatói megállapodást kötött a kézilabda klub. A csapat az Európa Liga női 4-es döntőbe kerülést tűzte ki célul, és a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni. Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepen is. Nagyon sokan vagyunk együtt. Nori írta, hogy Cipruson, Larnakán is a Rádió 1-et hallgatta folyamatosan két csobbanás között. Holnap viszont utaznak haza, mert várja a Strandfesztivál, páros belépőjegyet nyert tőlem. Hát akkor Nóra ott tali, jó? Este 8 órától pedig hallgass bele a fesztivál hangulatban, 8-tól ma is élő közvetítés Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 stage-ről. Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: itt a rádió egyen, csak igazi vagy sláger megy. Na ki, hogy tölti a mai napját? Beni írta a Viberen. Sziasztok, Beni vagyok Soroksárról, nemrég jöttünk haza a nyaralásról, és most felújítjuk a kerítést apával és a nagybácsimmal, Marcival. Hát Benikém, nagy hangerőt csavarja pályéknak, jó? Legyen vidám az a felújítás. Nagyon sokan vannak viszont az utakon. M1-es autópálya áldogál egy autó Piatorbágynál a Hegyeshalom felé haladó oldalon a külső sávban, írta Twenty. Ezért van állítólag 5 kilométeres dugó most. Peti az M5-ösön látta a Petőfi szállás pihenőhelynél, hogy mindkét oldalon a belső sávot lezárták. És ma is nagyon sokan vannak az M7-esen. Andortól tudtam meg, hogy a Balcsi felé haladó oldalon belassulgat a sor Török Bálint és Martonvásár között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

régi nyomogatós telefont használ, mert az okostelefonjára érkező értesítések túlterhelték, idegesítették, úgyhogy lecserélte. Ajánlja mindenkinek egyébként a buta telefonokat, mert neki javította a mentális egészségét, és még kreatívabbnak is érzi magát, mert nem pörgeti egész nap a social médiát. Egyébként Camila Cabello

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: 7-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Bale a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Jövő héten az egész ország Szegedre

0: Haszin volt Borgon.
1: Irány Szeged. Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Szerdán kerültek fel az élő virágok a virágkocsikra. Ismét közlekedik a karnevári villamos. Ma rendezik a Debrecen nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élő virágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, ebben az évben 70-en. Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság. Így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. A virágkarneváli programsorozatról részletesen a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. Ismét közlekedik a karneváli villamos Debrecenben. Egészen vasárnapig bárki utazhat a különleges járműveken. Az 518-as pályaszámú villamos, az 1-es és a 2-es vonalon is közlekedik. Szerdán délután a debreceni vagyonkezelő ingyenes programjaként lehetett utazni a karneváli villamoson. Ma délután újabb két alkalommal díjmentesen lehet felszállni a zenés villamoson.

0: lámpásként közlekedő járatokra. Minden eddiginél több nemzet csalakmotorosai vesznek részt az 51. Debrecen nagy díjon. 12 ország 16 versenyzője, profik és fiatal tehetségek rúják majd a köröket ma 16 órától a Perényi Pál Salakmotor Stadion ovál pályáján. A viadalon 26 futam és számos kísérőprogram várja a salakmotor sport rajongóit. Délután egyre több felhő lesz felettünk. Térségünkben helyenként kisebb csapadék is előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerben!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.
0: Télimix a Rádió 1.

FM 95 Rádió 1 Debrecenben augusztus 20-án is igazi mai sláger megy. Világkarnevál van, és ez betölti a teljes debreceni létet. Nagyon sok vendégünk van, rengetegen jöttek el megnézni ma is már a délelőtti vagy a reggeli világkarneváli menetet, és természetesen millió program van a városban. Ezek között segítünk majd eligazodni. És persze ahhoz, hogy eljussatok A-ból B-be közlekedni kell, na de hogyan? Közösségi közlekedés, vagy éppen autóval megpróbálunk segíteni benneteket. Egyébként a híretek van, akkor az utakról küldjétek el 2095-953-95. Mindent átölel itt a Rádió 1-ben, meg ha velünk vagy az igazi mai sláger. Ebben az órában Daily Mixben a legnagyobb pop és klub slágereket játsszuk egymás után folyamatosan a legnagyobb mennyiségben. Sok zene, kevés duma, Eva Max, Sweet But Psycho, Martin Garrix és a One Republic érkezik.

Augusztus 20-án, ilyenkor Virágkarnevál idején elég körültekintően és átgondoltan kell közlekedni Debrecenben, mert rengeteg a lezárás, hogy a karneváli menet és az egyéb programok miatt. Ezért természetesen nem csak az autóddal, de a közösségi közlekedés eszközeivel, például a villamossal sem lehet szokás szerint közlekedni. Az egyes villamos például ma 14 óráig, a karneváli menet elvonulásáig nem jár, 14 és 16 óra között viszont teljes vonalon közlekedik. Az esti rendezvények idején 16-26-tól üzemzárásig az 1V jelzésű villamospótló autóbuszok szállítják az utasokat a nagyállomás, egyetem, klinika, központ, egyetem, nagyállomás között. Vegyétek ezt figyelembe feltétlenül, hogyha mondjuk vonattal érkeztetek és közösségi közlekedéssel szeretnétek A-ból B-be jutni. Talán a legegyszerűbb így a belvárosban ilyenkor közlekedni biciklivel. Parkolni sem egyszerű, tele van minden, tehát ott is állnak autók, ahol egyébként nem lehet. Szóval egy lehetetlen küldetés mondjuk itt Debrecen belvárosában parkolni. Remélem, hogy tudtunk segíteni, vigyázzatok egymásra, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk az utakon. A jó zenét meg bízzátok ránk, jönnek South, és a Love Tonight már itt is van.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 20-a 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. A református nagy templom előtti zászló felvonással kezdődött a karneváli programsorozat Debrecenben. Ezt követően kenyérszentelést tartottak a főtéren, amelyel egy időben elindult a karneváli menet a Petőfi térről. Innen a menet a város szívén, a Piac utcán ment végig, majd a Kossuth tér, 60 utca, Betlen utca, Egyetem Sugár út útvonalon haladt, egészen az egyetem térig. 19 óra 50-től ismét megcsodálhatjuk a virágkompozíciókat. Az éjszakai felvonulás központi helyszíne, a Kossuth tér és a belvárosi sétáló övezet. A kijelölt lelátókról kényelmesen követhetők a kivilágított menet eseményei, míg a Dósanádor téren óriás kivetítőn, közösségi hangulatban is átélhető az esti műsor. Az eseményt élőben követhetik a Debrecen TV-n és a Dehíren. 130 ezer dália fej, 50 féle egyéb vágott virág és több mint 500 cserepes növény. A debreceni virágkarnevál előtti napon kerültek fel az élő virágok a 12 kompozícióra. Az alkotók munkáját az utolsó napon diákok is segítették, idén 70-en. Gulyás Tamás virágkocsi kivitelezőt hallják.
2: Igazából nem az időt osztjuk be, hanem nagyjából tudjuk, hogy mennyi élővirágot fejezünk el ugye a dáliát a kocsikon, nagyjából tudjuk, hogy percenként egy ember megyük elkészíteni, és akkor így osszuk be ugye a díszítőket.
1: Az idén 60 éves rendezvényen egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság, így lesznek olyan virágok, amelyek az ünnep után óvodák, iskolák udvarát díszítik majd. A virágkarneváli programsorozatról részletesen a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. Színes jelmezekben, saját készítésű és látványos kocsikkal haladtak végig Debrecen belvárosán óvodások, iskolások, bölcsödések, tánccsoportok és civil közösségek. A Galiba felvonulás a hatnapos gyermekfesztivál csúcspontja. A kocsik a rendezvény után is megtekinthetők augusztus 20-a és 23-a között a Vidám Parkban, 21-e és 23-a között pedig a régi városháza udvarán. Idén először a közönség szavazhat is a kocsikra a Virágkarnevál hivatalos oldalán augusztus 23-áig. A legtöbb voksot kapó alkotás pedig elnyeri a közönség vándordíját. Augusztus 20-a nem csak az ünnepi programokról, hanem a hagyományos ízekről is szól. Most is kiválasztották Magyarország legjobb tortáit. A cukrászoknak ezúttal a tejföl és a rögös túró adott különleges feladatot. A cukormentes kategóriában pedig a szilva került a középpontba. A nyertes tortákat csaknem 500 cukrászdában, köztük debreceniekben is meg lehet kóstolni mától. Tisza Évát, a Melans cukrászda tulajdonosát hallják.
3: Minden évben nagy érdeklődéssel várják a vendégek az ország tortájának megjelenését. Természetesen mi is készülünk, hogy 20-ától a bíborfehér és a szilvafácska torta üzletünkben megkóstolható legyen.
1: A Magyar Cukrászipartestület 2026-ban 20. alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Ismét közlekedik a karneváli villamos Debrecenben. Egészen vasárnapig bárki utazhat a különleges járműveken. Az 518-as pályaszámú villamos, az 1-es és a 2-es vonalon is közlekedik. Szerdán délután a debreceni vagyonkezelő ingyenes programjaként lehetett utazni a karneváli villamoson. Ma délután újabb két alkalommal díjmentesen lehet felszállni a zenés villamosként közlekedő járatokra. A debreceni virágkarnevál és kísérő rendezvényei zavartalan lebonyolítása érdekében változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedése, tudatta a DKV. A karneváli menet ideje alatt a villamosok közlekedése szünetel, több járat pedig terelő útvonalon közlekedik. Erről további részleteket a DKV honlapján olvashatnak. A társaság járatai egyébként ma munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat. A miniszterelnökség közzétette a civil szervezeteknek 2022 után kiosztott támogatások listáját. A debreceni támogatások kapcsán Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyben azt írta: Debrecenben összesen 322 szervezet, több mint 1,6 milliárd forint közpénzből gazdálkodhatott. egyebek mellett úgy fogalmazott. Jutott pénz Barcsa Lajos a polgármester országgyűlési kampányára is, a Mi Pallagunk Szabadidő és Közösségfejlesztő Egyesület által. Barcsa Lajos cáfolta ezt az állítást közösségi oldalán, és felszólította Tárkányi Zsoltot, hogy ha van bizonyítéka az állítására, hozza nyilvánosságra, ha nincs, ne állítson valótlan dolgokat tényként. Stabil támogatói háttérrel, új kiemelt szponzorral és komoly célokkal vág neki az új idénynek a DVSC Skyline. Az EV Power Hungary Kft.-vel 2 éves támogatói megállapodást kötött a kézilabda klub. A szezonnyitó sajtótájékoztatón Papp László polgármester hangsúlyozta, a női kézilabda csapat évek óta tartó, sikeres hazai és nemzetközi szereplésének alapja a 12 éve elindított működési modell több mint 50 támogatóval.
4: Az a támogatói kör, amelyik a sikereket részben kovácsolja, az szintén stabilitást mutat, és bővül is, és épül is. Köszönöm azt a stabilitást a partnereknek, amelyel tudják segíteni, támogatni a szakmai fejlődését a debreceni női kézilabdának.
1: Ábrú Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője elmondta. Alig változott a 18 fős keret, amelyből 7 saját nevelésű játékos. A csapat idei nagy célja a bejutás az Európa Liga 4-es döntőjébe. Emellett pedig a Final Four megrendezését is szeretné megpályázni. Minden eddiginél több nemzet csalakmotorosai vesznek részt az 51. Debrecen Nagydíjon. Ma a Perényi Pál Salakmotor Stadion ovál pályáján 23 futam és számos kísérőprogram várja a salakmotor sport rajongóit. Barát Norbertet, a Speedwolf sportszervező non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
5: 12 nemzet vaspapucsosai érkeznek a Gánzveték utcára, 16 versenyző plusz egy tartalék, és a 16 versenyző 20 alapfutam, 2 elődöntés, 1 döntő alkalmával mérkőzik meg egymással. Igyekeztünk úgy összeállítani a mezőnyt, hogy képviseltesse magát a fiatalság, a profi versenyzők is, legyen egy sztár versenyzőnk is, ugye ő lesz a korábbi világbajnok Jason Doyle.
1: Most is szurkolhatunk a fiatal debreceni tehetségnek, Lovasz Zoltánnak. A Debrecen nagydíj ma 16 órakor kezdődik.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
6: Rádió 1!
0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai slágerek.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: FM 95 Rádió egy igazi mai slágerek nemzeti ünnepükön augusztus 20-án Debrecenben a karneváli programok között, és ha már programok, akkor most részletesen tájékoztatunk benneteket, hogy a délutánban, az estében milyen programokra számíthattok Debrecenben a virágkarneválal kapcsolatban. Aztán pedig megyünk tovább, indul a csütörtök délután méghozzá velük. A Hertz és a Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
2: Szakma tanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diosegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
3: A Csegei Hanáscsárta bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, Digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
4: Reklámot hallottak.
0: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
5: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Délután és este is rengeteg ünnepi program várja a debrecenieket. 3-tól a Táncol a Város ismét megtölti élettel Debrecen tereit és utcáit. Közel 40 helyi táncegyesület és tánciskola, valamint 9 nemzetközi tánccsoport mutatja be a tánc sokszínű világát. 19:50-től pedig ismét megcsodálhatjuk a virágkompozíciókat. Az éjszakai felvonulás központi helyszíne, a Kossuth tér és a belvárosi sétáló övezet. Az esemény pedig a Médiacentrum Debrecen felületein is követhetik. Este 10-kor pedig Volmár koncert is várja a debrecenieket a főtéren. Minden eddiginél több nemzet csalakmotorosai vesznek részt az 51. Debrecen nagy díjon. 12 ország 16 versenyzője, profik és fiatal tehetségek rúják majd a köröket ma 16 órától a Perényi Pál Salakmotor Stadion ovál pályáján. A viadalon 26 futam és számos kísérő program várja a salakmotor sport rajongóit. Fergeteges koncert várja ma este 7-kor a debrecenieket a Kossuth téren. A Debrecen Big Band és a Walzer Tánc Stúdió egy egyedülálló produkcióval készül, amelynek címe az Elvis a király visszatér. Az Elvis Presley által valaha előadott és megszólaltatott népszerű dallamokat adja elő a Debrecen Big Band. Közreműködnek a Walzer táncosai. Ingyenes és változatos programokkal várja a családokat a debreceni vagyonkezelő. Legközelebb augusztus 29-én délután 4-től városi sétára várják az érdeklődőket Debrecen szívébe. A séta az iparkamara palotájától indul. Családonként egy programra lehet jelentkezni online regisztrációval. Feltétel továbbá az érvényes debreceni lakcímkártya is. További részletek az esemény.dvrt.hu-n.
5: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
4: Rádió 1!
5: Indul Magyarország

95 Rádió egy Debrecenben is igazi, ma is lágerek a virágkarneváló nemzeti ünnepükön. Csak is a legnagyobbak szólnak, az órában karneváli programajánlatunk van, és arról is beszélünk, hogy milyen lesz az időjárás, egy mondatban csak visszatér a kánikula. Részletek mindjárt, addig pedig igazi maiak, Vize, Lania, Stars, Jonas Brothers és a Sucker, és Sam Feld, Rosalinnel és a Heart Like Mine-nel érkezik a Rádió egy délutánban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ismét visszatér a kánikula, körzetünkben napközben fátyol és gomoly felhők zavarítják meg az időnként napos időt, számottevő csapadék viszont nem valószínű, délután 37 fok körül alakulnak a maximumok. Pénteken környékünkön sok lesz a napsütés, többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok, napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27-38 fokra van kilátás, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabbakat, dél-délkeleten pedig a magasabb értékeket. Reménykedünk abban, hogy Debrecen környékén inkább az alacsonyabb értékek lesznek a dominánsak. Az időjárás után vissza az igazi mai slágerekhez, David Gettáéhoz és a One Republicéhoz, ez a közös I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Martin Garrix és Dua Lipa közöse a Rádió 1 délutánban a Scared to be Lonely, a legnagyobbak, a legnagyobb karneváli forgatagba a 2026-os virágkarneváli programok között ott vagyunk veletek, és ha már virágkarneváli programok, a virágkarnevál fő ékessége a felvonulás reggel, délelőtt, és persze este az éjszakai felvonulás az előrejelzések szerint valami csodálatos lesz, amikor leszáll az este, a debreceni virágkarnevál egy teljesen új, varázslatos arcát mutatja meg, az éjszaka, a fényeké, a táncosok és a közös ünneplésé a főszerep, a kivilágított virágkocsik, a látványos fényfestések és a művészeti csoportok ragyogó produkciói különleges atmoszférát teremtenek a belvárosban. Ma este a 2026-os esti program struktúra célja, hogy a fényekkel, ledes látványelemekkel és különleges művészeti formációkkal felejthetetlen zárást adjon az ünnepi napnak. Az éjszakai felvonulás központi helyszíne a Kossuth tér és a belvárosi sétálóövezet. A menet azonban hosszabb útvonalon egészen a Füredi útig halad, így a nézők több ponton és több lelátóról is élvezhetik majd a karneváli forgatag esti szépségét. Ne hagyjátok ki, én azt mondom. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a karneváli programokhoz, próbáljuk emelni a hangulatot. Például most Kátó igazi maiával. Turn the lights off!

95 Rádió 1 Debrecenben is nemzeti ünnepünkön augusztus 20-án a Virág karnevári programokhoz is. Igazi mai slágerek töményen a délutánban is számíthatok ránk. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk. Debrecenben találjátok meg a legjobb programokat. Ezt kívánom, és persze kellemes délutánt, szép napot, sziasztok! Szilágyi Lászlót hallottátok az elmúlt 2 órában a debreceni stúdióból.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesem tréfa.
1: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
2: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
3: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
4: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
3: Neked Sedacur Forte kell.
4: Sedacur Forte?
3: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
5: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Új alapokon az önkormányzati bérlakásrendszer. 3 meccsre eltiltották Batik Bencét. Marad a változékony idő. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakásrendszert. A

0: osztályba.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
0: Módosul a parkolási rend Debrecenben. Ma a felszíni parkolás a városban díjmentes. A mélygarázsokban viszont ezen a napon is díjkötelesen parkolhatnak a közlekedők. Erről további részleteket a DV Parking honlapján olvashatnak.
1: A DV Parking információit hallották.
0: Három meccsre eltiltották Batik Bencét. A DVSC labdarúgóját a Nyíregyháza elleni mérkőzésen történtek miatt szankcionálták. Az összecsapáson ugyanis. Batik Bence arcon könyökölte Temesvári Attilát, amiért csak sárga lapot kapott. A Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága utólag szankcionálta a debreceniek játékosát. A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Kisebb eső helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi,

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben, 8 perccel 2 óra után Györke Attila a stúdióban. Hello mindenkinek! Rengetegen jelezték most, hogy tele van az M7-es a Balcsi felé Török Bálint és Martonvásár között, de Székesfehérvárnál is folyamatosan szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki a Rádió 1 stage felé tart, Zamárdiba, a Strandfesztiválra, annak érdemes időben elindulnia.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

Rádió Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió Show sztárjai. Reggel

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai slágermegy. Este 8 órától pedig élőben Zamárdiból a Strandfesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről. Ma is fesztivál hangulat velünk egész este éjszaka. 8-tól a Disco Sheet Cast, 9-től Antonio Cookie és Loving Arms az élő közvetítésben. Éjféltől a helyszínen Joel Junior, Christopher, Brick Lake és Pure Beat a lemezjátszók mögött. A line-upunk a weboldalunkon a radio1.hu-n, a hivatalos Facebook oldalon és az Instán. Én Györke Attila vagyok, aki az újabb zenei órát indítja, Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Morgon.
1: Irány Szeged!
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbekok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
5: Szia, Kati! Hogy vagy?
6: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
5: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
6: Én már öreg vagyok hozzá.
5: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
6: Tényleg?
5: Bizony! Ráadásul a képzést teljesen

0: rendezik a Debrecen nagy díjat. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Délután és este is rengeteg ünnepi program várja a debrecenieket. A Táncol a Város ismét megtölti élettel a város tereit és utcáit. Közel 40 helyi táncegyesület és tánciskola, valamint 9 nemzetközi tánccsoport mutatja be a tánc sokszínű világát. 19 óra 50-től pedig ismét megcsodálhatjuk a virágkompozíciókat. Az éjszakai felvonulás központi helyszíne, a Kossuth tér és a belvárosi sétáló övezet. Az eseményt pedig a Médiacentrum Debrecen felületein is követhetik. Este 10-kor pedig Volmár koncert is várja a debrecenieket a főtéren. A programokról részletesebben a debreceni virágkarnevál.hu-n olvashatnak. A debreceni virágkarnevál ideje alatt a MÁV csoport sűrített járatokkal, valamint a nemzeti ünnepnapján és a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül, közölte Facebook oldalán Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár. Hozzátette, az esti koncertek után egyes vonatok később indulnak, míg egyes vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok közlekednek. Minden eddiginél több nemzet csalakmotorosai vesznek részt az 51. Debrecen nagy díjon. 12 ország 16 versenyzője, profik és fiatal tehetségek rúják majd a köröket ma 16 órától a Perényi Pál Salakmotor Stadion ovál pályáján. A viadalon 26 futam és számos kísérő program várja a salakmotorsport rajongóit. A nap hátra levő részében marad a változóan felhős napos idő térségünkben. Kisebb eső helyenként előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 36 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Hölgyeim és uraim, senki ne felejtse, szombat este 6 órától a Live Mixben, élőben Blond is. Most pedig játszom tőle azt a dalt, ami a Rádió 1-es kedvencek történetében talán a leggyorsabban lett siker. Never

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A klubok egyik idei nagy kedvencét indítom most. Hála a Rádió 1-es DJ-knek sokfelé megszólal ez az országban. Sleep Tonight nem titkoltan egy Amy McDonald dalra épül, és hát nem minden előadó örül annak, ha a dalaihoz hozzányúlnak, újraértelmezik, átgondolják. Amy McDonald nem ilyen. Kifejezetten támogatta ezt a dalt, és aranyos volt, mert azt mondta, hihetetlen számára, hogy 16 évesen a glasgowi szobájában írt dala ennyi év után is új életre kelhet. Nagyon reméli, hogy az új generáció is megszereti. Megszerettük, drága Rádió 1-esek! Itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hey,

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, buli, fesztivál hangulat ma délután és este is itt mi nálunk, mert hogy 8 órától ma is kapcsolunk élőben a Rádió 1 stage-hez Zamárdiba a Strandfesztiválon, előtte pedig 2 órás live mix, Summer Edition és Loving Arms lesz a DJ-nk. Még addig van egy zenei óra, én Györke Attila vagyok és mutatom, hogy mivel kezdek. Butterflies!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi C

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos.

0: tudományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét mindennapján. Formula ételbár. Keresse a Facebookon.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
5: Készen állsz az év legfinomabb élményére? Az ország tortája megérkezett! Augusztus 20-tól az elsők között kóstolhatod meg a Mandula cukrászdákban. Ne maradj le róla! Online rendelés egyszerűen a kismandula.hu oldalon. Szeretettel várunk a Mandula cukrászdákban.
6: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
7: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a felesem tréfa.
8: Otthoni és üzleti internetcsomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
9: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Hírek röviden, itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Este is több program várja a debrecenieket. 19 óra 50-től éjszakai felvonulás lesz a Kossuth téren és a belvárosi sétáló övezetben. 10-kor pedig Volmár koncertet rendeznek a főtéren. A programokról részletesebben a Virágkarnevál honlapján olvashatnak. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepének napján több fontos szolgáltatás elérhetősége is változik Debrecenben. A boltok ma zárva tartanak, viszont nyitva vannak többek között a benzinkutak és az ott található kis élelmiszerboltok, az önálló virágboltok és a vendéglátóhelyek. Térségünkben holnap változóan felhős, napos időre lehet számítani. Eső nem valószínű. Reggel 27, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, 7 perccel 4 után közlekedési infók. Ferkó írta, 7-es főút Székesfehérvári elkerülő. Motoros baleset volt a 74-es kilométernél Szabadbattyán felé. Beni a 3-as főúton halad, 60-ban a Horváth Mihály úton a 60-as kilométernél a félutat lezárták, dolgoznak. Budapesten pedig lezárások a belvárosban, rakpartokon, hídon, tereken, okos navigációkat elő, ha el akarunk jutni A-ból B-be. És jöhetnek a hírek, infók, 20-as a forrodrót 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Autós barátaim ma is kapnak egy dalt. Ed Sheerantől.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Akár tömeg közlekedik, akár vezet az ember ma a fővárosban, okos térképet, okos navigációt, Budapest Go-t használjon, tervezze meg az utazását. Tele van Budapest lezárásokkal. Fontos út, rakpart, híd és a belváros is érintett. Szerintem villamosokkal, metróval, hével érdemes tervezni. Fontos tudni, hogy a metrók közül az M2-es, az M3-as, az M4-es hajnali 2:30-ig jár, a 6-os villamos ma egész éjszaka sűrűbben közlekedik. Az autósok elől várhatóan 5-től, délután 5-től lezárják majd a Margit hidat, este 7-től nagyjából 22:15-ig az Erzsébet hidat is, a Lánchidat pedig a gyalogosok elől is lezárják este.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: elsőként a Rádió Egyen.
1: A Lovers on the Dance Floor, a Rádió Egyes újdonság Blondistól, igazi nyárvégi klubhimnusz, ami ősszel is visszahozhatja majd mindenkinek az idei nyár emlékeit. Amit pedig mi Rádió Egyesek nagyon várunk, a kanadai DJ lány Blondis. Szombaton, augusztus 22-én élőben mixel majd itt a Rádió Egy stúdiójában 18 órától. A józanék mellett sok-sok érdekességet is megtudhatnak majd róla a Blondis

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 8-tól jön az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról, a Rádió Estage-ről, úgyhogy most jön a felvezetés. 2 órás Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a DJ Pultban mindjárt Loving Arms.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
2: A 250 vagy 285 grammos többféle Hellmann's Grill Sauce csak 849 font.
1: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
6: Jövő héten az egész ország szerint.

0: a színpont morgon.
1: Irány Szeged! Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Reklámot hallottak.
6: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemez

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az FM 95 Rádió 1 híreit hallják röviden. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Debrecen új alapokra helyezi az önkormányzati bérlakás rendszert. A rendelet hatályba lépését követően 200 bérlakás válik elérhetővé kizárólag szociális alapon. A rendelettervezetet jövő csütörtöki ülésén tárgyalja a közgyűlés. Az új szabályozás október 1-én léphet hatályba. Most is kiválasztották a Magyarország legjobb tortáit. Idén a Bíbor Fehér Fantázia nevű torta lett az ország tortája, míg a cukormentes torta versenyt idén a Szilva Fácska nyerte. A nyertes tortákat a debreceni cukrászdákban is meg lehet kóstolni mától. Térségünkben holnap változóan felhős, napos időre lehet számítani. Eső nem valószínű. Reggel 27, napközben 35 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel

0: Bingáns! Hello!
1: Hello, Ati, és hello mindenkinek!
0: Aki én most, bocsánat, hogy a szabadba vágtam, csak akartam mondani, hogy aki most minket néz a YouTube-on, aki most minket néz a TikTokon, mit lát a kezünkben? Kis kávéval a kezünkben augusztus 20-át ünnepünk.
1: Én pont ezt mondtam, hogy én csak kávézgatni jöttem ide, úgyhogy ezt jól el is fogyasztom, elhúzom ebbe a 2 óra hosszába, és utána el is indulok Zamáriba én is, mert majd játszom a Strandfesztiválon is.
0: Bizony, mert hogy hölgyeim és uraim, mától, nem is mától, tegnaptól, de hogy ma is 20 órától Rádió Esztrés Strandfesztivál Zamárdi élő közvetítés, ahol Kabai Andris, a Loving Arms is élőben zenél majd, úgyhogy Andris, te vagy a mai kis tűzijátékunk.
1: Wow.
0: Úgyhogy, hölgyeim és uraim, induljon akkor a mix.
1: Induljon a show délutáni Line Mix Atissal és velem a Loving Arms-szal, és az első dal, amivel nyitunk, az nem más, mint Kamráda, a Be Mine. Úgyhogy maradjatok augusztus 20-án is Atissal és velem a Loving Arms-szal. Itt a Rádió 1-en.
0: Jaj, hol a kávé? Gyerünk, hey!

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egy Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül szól a mix. Mellettem Kavai Andris, szia, Loving Arms!
1: Hello Atis, hello mindenkinek!
0: Jönnek üzenetek, szia Atis, Korfúról is benneteket hallgatunk, szuper az idő, remélem otthon is minden rendben van. Kisfiam tegnap lett nagykorú, felköszöntenéd te is, ha megkérlek, Saska Dániel!
1: Saska Dániel, Isten éltessen!
0: Mónika írta az üzenetet, aztán nézzük, hogy ki miben van még. Szia Atis, Dani vagyok, hazafelé tekerek a bringával, közben természetesen a rádió egy szól. Ez a Loving Arms Mix is nagyon adja ezt a késő nyári hangulatot, konkrétan lassabban akarok hazaérni, hogy tovább hallgathassam.
1: Ennek nagyon örülök ennek az üzenetnek, de hogyha már így a késői nyár vagy a nyár végéről beszélünk, én azt akarom, hogy ez az időszak most már nagyon lassan teljen el, én nagyon szeretem a nyarat.
0: Hát még van belőle egy másfél hét, és hogyha jó fej, időjárás kapitány, akkor még szeptember elején is kapunk a jó időből. De majd meglátjuk. Hello, Atis, Évi vagyok. Péntek hangulatban ülök egy jéghideg limonádéval a teraszon, és hallgatom a live mixet. A hosszú hétvégén nem csinálok semmit, veletek pörgök majd. A mai mix mellett pedig teljesen olyan érzésem van, mintha egy beach clubban lennék. Nagyon jók a zenék, maradhat végig ez a hangulat. Maradjon!
1: Maradjon, ilyen koktélos zenék, lágy hangulat, jóked, Atis, Andris, Loving Arms, tényleg mi kell még? Mi kell még? Tényleg Atis, mi kell még?
0: A következő zene? Nézzük, mi a menjünk következő.
1: Menjünk tovább, a Jugel újdonságával megyünk tovább, ez pedig a Shine. Úgyhogy jó hangulatban, jó zenékben, koktélozás közben, maradjatok itt velünk a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben.

0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition egészen 7 óráig tolja a mixet nekünk Kabai Andris, azaz a Loving Arms!
1: Juhó! Egy jó kávé után, úgy beindultam, hogy ott is, hogy ebből lehet 3 órás szett lesz.
0: Jó, legyen. Úgyis mi vagyunk az előzenekar, ma este 8 órától a Rádió Stage-ről élőben jelentkezünk a Strand Fesztiválról, Zamárdiból, ahol Andris is zenél majd. Hány órakor?
1: 11-től éjfélig vagyok, és pont emiatt izgulok, úgyhogy itt TikTokon élőben vagyunk, és meg is kérdeztem tőletek, hogy segítsetek nekem abban, hogy az M7-es mennyire járható, mennyire lehet haladni, de hál' Istennek van itt közöttünk például Noémi, aki segített nekem ebben, és azt mondta, hogy nem vészes, úgyhogy ne izguljak emiatt.
0: Jó, akkor nem kell mindig az órádat nézned kéz.
1: Nem kell, igen, gyalog is odaérek.
0: Egy másik útról viszont van infónk. Lala azt írta, 35-ös főút, Görbeháza, 37-es kilométer, ott baleset volt, kocsi az árokban. Lezárták a teljes utat.
1: Csak óvatosan,
0: és aki ott minket hallgat, az nagy türelemmel. Sziasztok, most jövünk Budapestre autóval, nagyon adja ez a mai mix. Üzenjük Csipinek és Lillának, hogy mindjárt ott vagyunk náluk, és indulhat a buli. Ezt Ági írta.
1: Jaj, de jó ez hallani.
0: Úgyhogy akkor Ági bulijéknak is. Ági buli... Hogy mondják ezt?
1: A buliának,
0: mi vagyunk az előzenekara szintén.
1: Így igaz, jó kis augusztus 20-ai Budapesten. Remélem, hogy azért jöttök majd a Strand Fesztiválra is. De hogy Atis is mondta, élőben is hallhattok majd minket, úgyhogy remélem, hogy sokan csatlakoztok.
0: Menjünk tovább,
1: Milky és David Guetta, Just the Way You Are, úgyhogy ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Atissal és velem, a Loving Arms-szal.

0: Nagyon édes ez a Mix Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mellettem a Sugar Daddy, azaz Loving Arms.
1: Sugar Daddy, az nem én vagyok.
0: Én viszont a Temuron rendelt Juhász Geri, és egészen este 8 óráig itt vagyok, és 7 órától majd zenéket is lehet kérni a Kívánság műsorban. 8 után pedig kapcsoljuk a Rádió Stage-et a Strand Fesztivál helyszínén, Zamárliban. Élő közvetítés lesz, ahol Andris is játszik majd este.
1: Így igaz, én már nagyon izgatott vagyok, emiatt én zárom a mai élőt itt a Rádió 1-ben tulajdonképpen, mert 23-tól éjfélig, 23.00-tól éjfélig játszom nektek, úgyhogy mindenféleképpen velem lesztek egy picit, úgyhogy elvisztek titeket egy kicsit fesztiválozni.
0: És lesz még egy órád itt velem, mert hogy ez a Summer Edition, ha nincs a Gergő, akkor a Summer Edition megy, de ugyanúgy 2 órá sem óra. Mivel kezdődik a következő?
1: New Religion, úgyhogy megéri itt maradni a Faithless és Bibi Rexa újdonságával, úgyhogy maradjatok a következő órában is Atissal és velem a Loving Arms-szal.
0: Az infok után visszatérünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

legjobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai, Regan Lili,

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi új rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Az egy literes 2,8% zsírtartalmú Spar hazai szeretem ESL tej csak 299 forint. Spar. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
11: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
17: Önnek a Protexin kell!
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.

0: 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hírek röviden, itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Este is több program várja a debrecenieket. 19 óra 50-től éjszakai felvonulás lesz a Kossuth téren és a belvárosi sétáló övezetben. 10-kor pedig Volmár koncertet rendeznek a főtéren. A programokról részletesebben a Virágkarnevál honlapján olvashatnak. A debreceni Virágkarnevál és kísérő rendezvényei zavartalan lebonyolítása érdekében. Változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedése, tudatta a DKV. A társaság járatai ma munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat. Utólag három meccsre eltiltották Batik Bencét. A DVSC labdarúgóját a Nyíregyháza elleni mérkőzésen történtek miatt szankcionálták. Az összecsapáson ugyanis Batik Bence arcon könyökölte Temesvári Attilát, amiért csak sárga lapot kapott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Tűn pontosan 6 óra, Geri szavaival érve, itt a Rádió 1-en. Most egy kicsit rendhagyóak leszünk, mert Atis áll most a lemezjátszóknál, én meg átvettem ugye a műsorvezető szerepét, úgyhogy maradjatok velünk. Szia, Atis!
2: Szia! Németh Szabolcstól Viberen érkezett a kérés, hogy a mostani órában egy csere, Atis legyen a DJ, Andris pedig a házigazda. Úgyhogy tessék, Andris, mondj egy közlekedési hírt!
1: Úgy tudom, hogy az M7-es járható, ennyi információt kaptunk tőletek, úgyhogy a többit pedig írjátok meg, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, de engem személy szerint az M7-es érdekel ma a legjobban.
2: Andris pedig megtanított engem arra, hogyha én most ezt a zöld gombot megnyomom, most egy loop megy, mondom a hallgatóknak egy ilyen belsős info, ha én megnyomom, akkor elindul majd a dal, nagyon izgulok, én lettem a DJ.
1: Én igazából már csak egy kérdésem van ott is, hogy mikor lesz a DJ Atis koncert?
2: Minden délben van.
1: Minden délben.
2: Csak mondom, hallgat igen a Rádió 1-et.
1: Jó, hát akkor Atis segíts nekem, hogy mivel indulunk ebben az órában.
2: Egy nagyon jó dallal.

0: Megy. Radio 1 Live Mix Summer Edition, 2 órás a mix, egészen este 7 óráig itt vagyunk, mellettem Loving Arms.
1: Na, visszavetted, szia, is visszavetted akkor a műsorvezető szerepét ezek szerint?
0: Muszáj volt, mert elrontottam. Tehát, hogyha sikerült volna ezt az egy gombot, amit rám bíztál jól megnyomni, akkor akár lehettem is olyan a DJ. Hát nem egyszerű szakma. Egyébként több szempontból is gyönyörű nekem ez a délután. Egyrészt veled vezethetek műsort, és szuper jó a zene. Nagyon sokan DJ-lik egyébként a live-ban, a YouTube-on, meg a TikTokon, nagyon sokan írnak SMS-t. Meg hát nem sokára 8 órától élőben is közvetítünk a Rádió STG-t. Kint a konyhában vár engem egy lekváros palacsinta, úgyhogy boldog vagyok minden szempontból.
1: Ott is egy vallomással tartozok, az a lekváros palacsinta már nem vár.
0: Akkor viszont, akkor viszont közlekedési információk következnek. Vercsától tudtam meg, hogy a 35-ös főúton, a 37-es kilométernél volt egy baleset, vagy legalábbis ezt nemrég tudtuk meg, de Vercsa megerősített abban, hogy félpályán lehet már haladni a 35-ös főúton, ez jó hír. Rolitól pedig azt tudtuk meg, hogy a 3-as főúton, 60-ban, a Horváth Mihály úton, a 60-as kilométernél a félútpálya le van zárva. Köszönjük szépen az információkat, jöhet még SMS, telefon, Viber, 20-as 311-111.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Na, Atis, elakadt a szabad. Most dolgozott fel, hogy nem vár a palacsinta.
0: Nem vár, úgyhogy milyen zenével megyünk tovább.
1: De a zene mindig vár. És nem várhat magára, mert igazából most egy picit felpörgetjük itt a délutánt, ugye írtátok, hogy sokan koktéloztok, valaki bulikázni készül augusztus 20-a apropójaként, úgyhogy ehhez Atissal megadjuk az igazi hangulatot, úgyhogy itt is van egy igazi nyárias, pörgős dal, Kungstól a Gedövéjjel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mixben, jó hangulattal, jó zenékkel, maradjatok Atissal és velem a Loving Arms-szal.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy Live Mix Summer Edition egészen este 7 óráig. Mellettem Loving Arms.
1: Hello a ti is, hello mindenkinek.
0: Jaj, de jó kérdést tett fel Huszár Zsanett TikTokon. Ugye szombaton este 6 órakor pontosan ebben az időpontban Blond is játszik majd ugyanezeknél a potmétereknél, ugyanezeknél a lemezjátszóknál, és megkérdezte, hogy a vendégek, például akik ide jönnek a Rádió Egy stúdiójába zenélni, honnan tudják, hogy mit kell nyomni a lejátszón?
1: Ez nagyon egyszerű, tulajdonképpen minden lejátszó ugyanazokra az alapokra épül. Tehát, hogy mindegyik lejátszón bal oldalon van a cue gomb, valamint a lejátszó gomb és a play gomb, úgyhogy tulajdonképpen mindenki ezeken játszik, ez az elfogadott, ez a márka, amit most nem szeretnék reklámozni.
0: Ez a standard.
1: Ez a standard, igen. Tehát, hogy legyen szó bármilyen típusról, bármilyen márkáról, nagyon nincs nagy true vibe ebben, mindegyik lejátszón ugyanott vannak ezek a kezelő gombok, a keverőn pedig a csúszó, valamint a forgó potméterek is, úgyhogy ezt, aki ebben a szakmában aktívan tevékenykedik, mint akár Blond is, a világban bárhol járjon, tudni fogja, hogy mely gombot kell lenyomni. Úgy, mint Tat is az imént.
0: Hát nekem nem sikerül, de hát ez más kérdés. Andris, mit iszol?
1: Vizet, Titanic koktélt.
0: Bubisan, nem bubisan?
1: Nem bubisan, kicsit hidegen. Szobahőmérséklettől egy kicsit hidegebben, úgyhogy igen, ezt iszom.
0: Hozom, mert hogy lesz itt egy körülbelül 3 perces hydration break.
1: Jó.
0: És a hidratációs szünet után visszatérünk a Rádió Egyen.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. And the turntables now.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden nap este 7-ig szól a mix. Mellettem Kabai Andris, azaz Loving Arms.
1: Hello Ati is, hello mindenkinek.
0: Mondom, hogy mikben vannak a hallgatók. Zoli írta, szia Ati is. Éppen autót mosok, de Andris miatt táncolva. Autómosáson kérlek szépen. Nagyon pörgős a műsor, pont ezt kívánja ez a délután. Hatalmas ez a mai mix, jól össze van rakva.
1: Zoli, hát akkor ez már szexi autómosásnak számít, nem?
0: Lili írta, sziasztok, csajos barátnős naplementés este van egy parkban, a mix miatt pedig szuper a kedvünk, üdv mindenkinek, aki most velünk együtt hallgatja a Rádió 1-et.
1: Jaj, de jó, szia Lili, jó, hogy itt vagytok velünk, a parkban is.
0: Hallgassátok továbbra is, 7 órától jön majd a kívánság műsor, aztán pedig 8-tól élőben kapcsoljuk a Strandfesztivált Zamárdiban a Rádió 1 stage-et, lesz élő közvetítés, ahol Andris újrázik majd.
1: Így igaz, úgyhogy... Csömörötök lesz belőlem.
0: Nem lesz.
1: Nem lesz.
0: Szeretjük, szeretjük ezeket a zenéket, nézem a live-okat, ott vagyunk a YouTube-on, a TikTok-on, mindenki imád, úgyhogy jöhet a következő dal.
1: Jöjjön a következő. Ez egy feldolgozás Destiny's Child-tól, a Say My Name. Egy 2026-os verziójában fogom nektek lejátszani itt a délutáni Live Mix-ben. Hát mit is mondhatnék, maradjatok velünk, azaz Atissal és velem a Loving Arms-szal itt a délutáni Live Mix-ben.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Délután 5-től

0: A igazi mai sláger megy minden nap délután 5-től 7-ig Rádió 1 Live Mix Summer Edition. És hát ő volt a király a kastélyomban. Loving Arms!
1: Hát ez egy kicsit félreérthető vagy, de
0: most nem kell sehogy se érteni.
1: Lassan a tizedik, vagy nem is tudom, hogy kiszámolja a hanyadik műsorvezetés órádban. Már az ilyen belefér.
0: Figyelj! Sziasztok! Most is éppen autóban hallgatlak titeket, lassan hazaérek. Azt hiszem, megyek, futok egyet, de már sötétben. Szép estét nektek, hold! Hold, nyom egy kis sportot.
1: Igen, jól teszed. Én kicsit irigykedem mindig azokra az emberekre, akik annyira aktívan tudják, vagy igen, komolyan tudják venni a sportot nyáron. Én nyáron mindig elustorok egy picit a sok buli miatt, az éjszakázás miatt, de ősszel vagy visszatérek. És legalább olyan jól akarok kinézni, mint Tatis.
0: És az az igazság, hogy megkapta a műsor a dicséretét. Figyelj! Atom vagy Attila, pereg a buli hű az anyjám. Megpróbáltam, mindenki hallhatta. 7 órakor én indítottam a dalt, és elrontottam úgy, ahogy van. Úgyhogy nem nekem köszönhető ez a szuper jó zene. Andris volt, a Loving Arms, aki az elmúlt 2 órában zenélt.
1: Kedvenc mondatom lesz ez a pereg a buli, úgyhogy ezt megtartom.
0: De Attila továbbra is atom lesz, mert hogy itt marad, és a kívánságokat teljesíti. 0620-311-111 a forradalott SMS telefon Viber, jöhetnek továbbra is az üzenetek. Aztán pedig kapcsoljuk a Rádió Stage-et a Strandfesztivált Zamárdiban, a Disco Shit kezd 8-tól. Andris is ott lesz, és nem csak ma.
1: Így igaz, én már nagyon várom, ma találkozhattok velem 11-től éjfélig, holnap 10-től 11-ig, a szombatot most fejből nem tudom.
0: Ugyanabban az időpontban, mint ma, megnéztem a line-upot, úgyhogy ugyanabban az időpontban, mint ma. Éjfélig. Vagy te nem ezt tudod?
1: Mindegy, az a lényeg, hogy most tudjam meg időben, még előtte vagyunk.
0: Úgyhogy... Komodom, hogy ugyanabban az időben.
1: Jó, köszönöm szépen, Attis, úgyhogy innentől kezdve a Strandfesztiválon minden nap találkozhattok velem.
0: Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life, a következő zenei órát ez a dal indítja. Andris, neked nagyon jó burit ma estére.
1: Attis, kitartás neked!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, The Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel, vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölyb búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.

0: információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
1: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
0: Reklámkukac mcdb.hu

0: Mackós itt Rádió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden itt az FM 95 Rádió 1-en. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Este is több program várja a debrecenieket. 19 óra 50-től éjszakai felvonulás lesz a Kossuth téren és a belvárosi sétáló övezetben. 10-kor pedig Volmár koncertet rendeznek a főtéren. A programokról részletesebben a Virágkarnevál honlapján olvashatnak. A debreceni Virágkarnevál és kísérő rendezvényei zavartalan lebonyolítása érdekében. Változik az autóbuszok, trolibuszok és villamosok közlekedése. Tudatta a DKV. A társaság járatai ma munkaszüneti napi menetrend szerint szállítják az utasokat. Utólag három meccsre eltiltották Batik Bencét. A DVSC labdarúgóját a Nyíregyháza elleni mérkőzésen történtek miatt szankcionálták. Az összecsapáson ugyanis Batik Bence arcon könyökölte Temesvári Attilát, amiért csak sárga lapot kapott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, a stúdióban a Temurral rendelt Juhász Geri, 6 perccel járunk 7 után, közlekedési infók. Budapesten autóval közlekedni brutál nehéz, aki most támadja a főváros tűzijátékot fényfestést nézni, az szerintem a város szélén parkoljon le és használjon tömegközlekedést. Ferko pedig SMS-en megerősítette a korábbi hírt a 35-ös főúton Görbeházán a 37-es kilométernél baleset miatt csak félpályán lehet autózni. Még egy üzenet, de ez már dalkérés. Szia, Atis, Csabi vagyok, buszozok, nekünk ilyenkor is dolgozni kell. Üdvözlök minden közlekedésben dolgozót, és szóljon nekünk Tém Impalától a Dracula. De a vonalban, Andris, ti is dolgozgattok, ugye? Hello!
1: Szép jó napot kívánok! Most éppen igen, festegetünk.
0: Látod, Csabikám, nem csak te dolgozol, mások is. Ti sokat hallgatjátok munka közben a Rádió 1-et?
1: Nagyon-nagyon-nagyon sokat, igen. Hát minden nap azt hallgatjuk. Nagyon jó műsorvezető, meg minden.
0: Köszönjük szépen. És hát ti is ezt a dalt kértétek, úgyhogy hölgyeim és uraim, a friss kedvenceink közül Tame Impala és a Dracula.
1: Mutatjuk.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a nemzeti ünnepünkön is. A Forradrót 20-as 311-111, a vonalban pedig egy taxis, aki ma nem dolgozik. Szia, Suta!
1: Szevaszat, és üdvözlök mindenkit, a kollégákat Pesten, akik szenvednek. Én meg itt Balatonalmádiban a családdal pihenünk.
0: És kihagytad ezt az aranybányát, ezt a forgalmat?
1: Évek hosszú során nem mindig voltam megelégedve az augusztus 20-ai közlekedéssel, és inkább most úgy döntöttem, hogy inkább pihenünk.
0: Jaj, de jól tetted. Hát akkor melyik dalt játszhatom nektek a nagy pihenéshez?
1: Hát legyen mondjuk a Kamerától a legújabb nótája, és küldeném a fiúknak az utcára, meg itt mellettem a kislányomnak Balatonalmádiba.
0: Őt hogy hívják?
1: Petra.
0: Petrát én is üdvözlöm. Szól akkor nektek az újdonság Kamerától a Hug Yourself. Jó pihenés nektek!
1: Köszönöm, ott is jó melót, ciao!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Már alig fél óra és kapcsolunk Zamárdiba a Strandfesztiválra a Rádió egy Stagehez. Egész este fesztivál hangulat lesz az összes frekvenciánkon. Ez viszont még a kívánság műsor. Kinga írta, szia, is csatlakoznék a ma dolgozókhoz. Én egész nap locsoltam, ültettem, rendezgettem a virágokat a hosszú hétvégén ünnepnapon is. És a rádió egy szólt egész nap. Imádom Taylor Swift dalát, The Fade of Ophelia, küldöm minden kertészkedőnek és virágimádónak. Halló?
1: Szia, Eszi vagyok Komlóról. Anyukámnak szeretnék kérni egy számot, meg a barátnőmnek Charlie Tudoriba. Nagyon szeretem őket, és hiányoznak.
0: Ezt a dalt megkapják akkor ők is a Rádió 1-en. Szép estét!
1: Ja.

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Mindjárt jön az élő közvetítés, de ez még a kívánság műsor. Halló!
1: Halló, szia! Ervin vagyok.
0: Szia, Ervin!
1: Apukámnak szeretnék küldeni egy zenét. Az egyik kedvenc zenét szeretném nektek küldeni, és az a Shakirától, a Die Die.
0: Na, még egy üzenet is belefér ám apának.
1: Kitartás, mert most fönn dolgozik a mecsekem. Fest. Kitartás neki.
0: Jó munkát neki. Szia, Ervin!
1: Szia!
0: Drága Rádió 1-esek, most már csak percek kérdése, és 8-tól indul az élő közvetítés Zamárdiból, a Strandfesztiválról. A diszkósit kezd majd hamarosan, most viszont még itt van Shakira.

szombatesti DJ-n következik. Egy világsztár, aki itt zenél majd a stúdióban este 6 órától, blond is, a lázadó DJ, aki egy olyan világot szeretne, ahol mindenki a lehető legjobb életet élheti, és rájött, hogy

0: csak igazi mai sláger megy. Most már csak percek kérdése, és Zamárdiban a Strandfesztiválon kapcsoljuk a Rádio Estéget. Kezd a diszkósít, úgyhogy egy nagyon pici hidratációs szünet jön. Hydration Break. És fesztivál a Rádió Egyen.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lofi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.
2: Lépj be a jövőbe.
1: Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

teljesen új helyszínen. Úgy képzeljétek el, hogy bejöttök a főbejáraton, és rögtön balra kell fordulni, aztán egy picit balra néztek, konténerek, és megérkeztek a Rádió 1 stage-re. Egyébként folyamatosan magyar előadók vannak majd a Strand Fesztiválon, viszont mi játszunk egyedül külföldi zenét, de azt nagyon. Én DJ Junior vagyok, a Diszkosít DJ-je, hiszen minden este a Rádió 1-en 8 és 9 között Diszkosít, így van ez ma este is, mindenféle frekvencián, FM-en, weben, applikáción keresztül is, TikTokon, YouTube-on, tartsatok velünk, jó szórakozást!

100% tisztaságú, magas BPM tartalmú. Adrenz indul a diszkosid a rádió egyen minden este 8 és 9 között. Ma én képviselem a srácokat, egyébként DJ Oti Bulián voltunk. Még pár órával ezelőtt egy teltházas koncerten játszottunk DJ Oti előtt. Honnan rohadtam át ide? A rádió egy szés, ez a Márdiba. A Strandfesztiválra, hogy képviseljem a srácokat, Bárányt és Hambait is. Hiszen ebben az órában diszkósít és egy DJ Junior remix a folytatásban. Alex Kenji-től lesz a Bambolé!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, minden frekvencián és a helyszínen is. Élő adásba megyünk, gyerekek, a helyszín pedig Zamátia Balaton partja és a Strandfesztivál második este a Nemzeti Ünnepen.

egy Ibiza klasszikus Steam Deluxe, Samo Bernyékkel, DJ Junior Remixben, ez a Rádió 1 Stage, és Disco Sheets élőben 8 és 9 óra között a helyszínről. Zamárdiból a Strand Fesztiválról jelentkezünk. A második nap, az első is fantasztikus volt, tehát házzal ment a Rádió 1 Stage. Jönnek majd a Rádió 1 DJ-k, US Gary-vel és a World Is Mine DJ-vel, de addig még a játszóknál én a lemezbovas, DJ Junior. Ez az új Oliver Heldens, Kádjájjal és a Young Funkot.

Adrenalin színnövelő, 10 kocsit a rádió egyen minden 8 és 9 között, a Bárány, a Hamvai meg a Junior. Most én utóbbi DJ Junior vagyok itt veletek. A helyszín pedig Zamárdi, élőben megyünk a Strand Fesztiválról, a rádió stage-en, aki nincs még itt velük, mondom mindenkinek, hogy óriási a gyülekezés. Egyre többen táncolnak velünk, hiszen egész éjszaka a második napon is rádió egy DJ-k. Megyünk tovább egy saját DJ Juniorral!

rádió egy csak igazi mai sláger megy, a helyszín pedig a Strandfesztivál Zamárdiban, a Balaton partján, a nemzeti ünnepestéjén, a rádió egy station gyülekezés van rendesen, jönnek a rádió egy DJ-k. 9-kor indul a World is Mine-os rész az élő közvetítésben, az első DJ US Gary társaként, DJ Antonio lesz majd. Addig viszont egy eredeti valódi DJ Junior Remix, Julien Jebel, és ez az új tőlem nektek. Gyere Strandfesztivál Rádió 1 Stage, ez az Air Conditional!

A Bárány, a Hambai meg a Junior, ez a Disco Shit. Én már 20 éve a Rádió 1-en, ma én képviseltem a srácokat, DJ Junior voltam. A folytatásban US Girl és a World is Mine, DJ Antonioval. Holnap este 8-kor újra jövünk a Disco Shit-tel. További jó szórakozás itt a Rádió 1 stage-en, szevasztok!

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben, a Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, Antonio. Antonio!
1: Strandfesztivál, szevasztok! Hello mindenkinek! Szeretettel köszöntünk benneteket a Rádió egy stage-en. Sziasztok, én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti mindenek előtt. Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is itt vagyunk veletek, és ha szeretnék még valakinek boldog születésnapot kívánni, Happy Birthday, Antonio, egy születésnapos a lemezjátszók mögött a World Is Mine Radio Show színeiben. Fogadjátok szeretettel innentől élőben a rádió egy összes frekvenciáján és a helyszínen Zamárdiban, Antonio!
2: Hello mindenkinek, hello Strandfesztivál, sziasztok rádió egyesek, online, a helyszínen is tényleg nagyon szépen köszönöm a köszöntéseket. Innentől kezdve nagy rész inkább a kezem jár, mint a szám. Érezzük jól egymást, FM-en, online és a helyszínen is. Gyertek közelebb, bulizzunk együtt, jó estét!

0: mindenkinek. Hajnalig tart a buli, az élő közvetítés a Rádió 1 frekvenciáin. Egészen éjfélig Antónia után pedig Kuki a lemezjátszói mögött. Kicsit fúj a szél, 25 fok van. Isteni az idő, és isteni a közönség, és hát isteni a DJ, ráadásul születésnapos. A neve Antónia.
1: A következő dal Christophernek küldjük, és kívánjuk, hogy épüljön föl. Ő készítette a remixet. Remélem, hallgatsz minket.

0: Gyere, gyere, gyere! FM-en, online vagy itt a helyszínen! Jó magasba a kezed!
1: Nyugodtan tedd fel a kezed, Stott Fesztivál! Szeretjük ezt a várost, én Zonárdi! Hello Radio 1!

úristen, de jók vagytok! Strandfesztivál, Rádió Esztés! Hello mindenkinek! 21-22 van, de Antóni az előbb már megfogta a seggemet. Mi lesz itt még később? Még fél tésén? Szeretettel köszöntünk mindenkit! Azt ne felejtjétek el, hogy az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék lesz. Úgyhogy húzzuk meg a végét! Strandfesztivál, második nap! A Rádió egy stage-en innentől kezdve a World is Mine Radio Show rezidens DJ-jé megállás nélkül egészen hajnalig. Élőadás minden este. Pontban éjfélig a Rádió egy összes frekvenciáján. Aki nincs itt, siessen! Elkezdtünk gyülekezni szépen a Rádió egy stage-en. A lemezjátszóknál egészen este 10-ig. Antonio!

0: Strandfesztivál 2026 második nap, szeretettel köszöntünk mindenkit a Rádió egy stage-en Antónia lemezjátszói mögött, és most mutatni szeretnék nektek valamit, képzeljétek el! Antóniónak van egy testrésze, amit gyakran emlegetünk élő adásban, nem az, amire gondoltok. Antónió, azt a híres jobb kart mutassuk már meg a bulizóknak! Sajnálhatja, aki... Az a bal... Gyerekek, azért van itt tesztoszteron! A két karom összesen nem olyan vastag, mint a tiéd. Azért ez valami, csak mondom. Jó erős jobb karral Antónió a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön Cookie, 11-től pedig a Loving Arms. Itt vagyunk egészen hajnalig. Nagyon köszönjük, hogy velünk bulisztok. Köszöntjük a Rádió 1 hallgatókat is. Anti, menjünk tovább.
1: Sziasztok Rádió 1-esek, hoztam egy igazi mai slágert, egy igazi kedvencet. Egy kicsit másképpen gányolva.

Hello Storm Fesztivál! Hello mindenkinek a Rádió 1 stage-en! Élő adásban vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján! Boldog születésnapot Magyarország! Augusztus 20-án is isteni veletek bulizni! A lemezjátszót mögött este 10-ig! Antonio!

Éljenek a hosszú hétvégék! Éljen Magyarország! Ma van a születésnapja, augusztus 20-a. Éljen Antonio! Szintén születésnapja van! És éljetek ti, a Rádió 1 hallgatók!

Demertük már a Strandfesztivált 2026-ban is, nem igaz, Zalárdi, szevasztok! Szép jó estét kívánunk mindenkinek! Itt a Radio Stage-en megy a buli egészen hajnali kifulladásig ma, a második napon is természetesen. A Radio egy összes frekvenciáján élőben vagyunk egészen évfélig, és képzeljétek el azért ezen a hétvégén,

úgy hívják, hogy Blondis. Úgyhogy ha rádiót hallgatok a hétvégén, akkor szombat este 6 és 7 között őt hallhatjátok élőben mixelni. Úgyhogy Antonio természetesen hozott tőle egy dalt. Fogadjátok szeretettel. Köszönjük, hogy itt vagytok. Isteni veletek bulizni. Strandfesztivál Rádió 1 Stage. Köszönjük, hogy itt vagytok.

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába.

Yes! Hola, Kezen! Ezaz! Oh, quand je zanais, filet! Gyerünk, Strom!

0: Ez lesz az összes sláger és küszöm. Ha valaki szereti a jó zene, ez bújsz a szeretni, figyelj! Hol a kezed? Gyere, gyere, kezed, kezed, kezed, kezed, kezed!
1: Hola mañana café, por la tarde rom, ya estamos en la calle, sal de tu alma.
0: Ez zene!
1: Gyere, strán!

Az utolsó a próbáma este, utána beindulnak fiúk. De ez úgy szállni játszani, jó hangulat, figyelj! Igazi nyári hangulat ma este, ez a Mardin, élőben a Rádió Anyán!

Mindenki ismeri. Ma este bunizunk, nem arcunk, Straub Fesztivál. Figyelj, milyen jó lesz! Hol a kezed? Hol a kezed? Bunizár!

Чиляя! Most beindulunk, jó? Eddig csak vicceltem. Jönnek a komoly zenei tárányó egyen! Finestrón! Push the level on! Ora kezel! Ez az!

фестиваль феней! Мощно! Regizerede mindig jó, ugye? Erről szól a Radio 1! Sexy Chica!

Rádio Odešek, kedy fakt bez mysle, švinej! Jo, Hongo Show na Rádio Odešek! Štrom Festival! Tijetek! Na mindenki! Gyerünk! Az nem rossz! Esküszöm!

Megyen! Ha meni meg a tűzélet, egy kicsit változzunk egyet! Isten itt DJ Volta! Túl a marad menta! Emlékezzünk vissza! Mr. Avicii! Level! Avicii emlékére! Gyere, Strava!

gyorsan ezért az utolsó 15 perc velem! Hamarosan érkezik Robin Gams! Legyenünk slam! Csináljuk a közös képet, jó? Kezdetek a magasba, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere!

for a Profi Photoshop. A fine! Ne vado a casa te! Jared! A fine!

Ez itt a kedves részem! Most mutassa tud szerekén is a fesztivál! Szerintem az egyik legszebb dal a világon, és köszönöm! Az utolsó 10 perc velem, hamarosan Loving Arms! Na most ti jöttök, nem viccelek!

La Vega Zer, bine ci far away, far away, Jerica! Emros, Emros!

Én ezt búcsúzom tőletek, annak fiúk, nem menetek sehova! Érkezik Lovin Gams! Én kívánok mindenkinek tovább jó szórakozást! Szavaztok! Na mi lesz? Jó, a klasszik, ugye, Gerikém? Yeah, wow.

gerinek a jó barátom látom. Jó hangosan! Mindenki! És sikítás meg volt Gerinek, egy szólt.

üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élő.

0: szexi zenék. Mr. Sexy, mellettem a lemezjátszóknál. Fogadjátok szeretettel Kabai Andrist, a Loving Arms!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, üdvözlöm a Rádió 1 hallgatókat is. Azzal kell szeretném kezdeni, hogy...

Strandfesztivál. Gyere, indítsuk a második estét is. Gyere, gyere, gyere, gyere!

Fulért nem is elnézést nem fogunk kérni. Hajlásra majd halljam, ki jött jól érezni magát? Rádió Esztés, Rock Fesztivál, gyere!

0: Itt mellettem a lemezjátszói mögött a szexi zenék igazi specialistája. Ezen a füllet nyárestén, Zamárdiban, 26 fokban, a Balaton partján. Bizony Andris!
1: Meg tudom kezelni a mikrofon, Geli.

aki nincs itt, bárhatja a drága rádió egy hallgató, gyertek! Főbe járok mellett balra, itt a Rádió egy stage. Ha majd jöttök, ha nagy színpadon vagytok, akkor onnan balra. Rádió egy stage!

Sun Festival. Jó lesz ez a második este a Radio West Stage-en. A lemezjátszóknál a Loving Arms. Ne felejtjétek, az idei nyár néhány nap, néhány hét múlva már csak egy szép emlék. Party people, listen up.

vannak a megszokott fesztiválos mozgások. Itt van az idő bemelegíteni a hangszálakat is. Gyere, rádió esztés! Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál a Loving Arms!

0: Szolgálati közlemény, a Loving Arms lenyelt egy szúnyogot. Nem baj, tele van proteinnel, abszolút vitaminforrás, nem lesz semmi baj. Maximum 9 hónap múlva valami majd történik. Hello Radio 1 Stage, hello Strand! Élőben vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján. Ma, holnap és holnap után is, egészen éjfélig.
1: Geri, tudod, valahol azt mondják, hogy bekapta a legyet. Hát én a szúnyogot.
0: Andris, ami a strandon történik, az a strandon marad. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk! Húzzuk meg a nyár végét!
1: Geri, hogy akartad mondani? Mindenki emeli!

szól! Második nap a Strandfesztiválon, itt a Rádió Stage-en! Hogy halljam, ki érzi jól magát! Because I got my jokes from Amsterdam. Hey.

Festival, Rádió Esztés, nagyon jól néztek ki! Kezdünk komolyan gyülekezni! Drága Rádió Egy hallgatók, nektek üzenem! Ideje indulni, csak hogy beférjetek ide hozzánk! Ha valaki most indul otthonról, főbejárat, aztán balra! És ott van a Rádió Egy

hát szó nincs esőről. Szamárdi, Radio at Stage, 26 fok.

0: Na mi újság, Strand Festival! Élőben vagyunk a Rádió 1 összes frekvenciáján, szerte az országban. Rengetegen hallgatnak minket a világ sok-sok részéről, online is. A lemezjátszóknál a Loving Arms, éjfél után pedig jön majd Joel Junior. Aztán pedig mi jó hajnal 4-ig, az is lehet, hogy még 5-ig itt vagyunk. És nagyon köszönjük, hogy ti is itt vagytok! Isteni veletek bulizni, mi vagyunk a Rádió 1!
1: Figyelj! Most pedig megtanulunk közösen számolni. Figyelj! Emeld a kezedet a magasra! Figyelj! 1, 2, 3, 4 Figyelj! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 háromra mindenki siki, gyere! Figyelj!

Hölgyek, urak, gyertek utánunk! Itt vagyunk minden este 8-tól a Strand Fesztiválon 2026-ban is. Mi vagyunk a Rádió 1! Mellettem a lemezjátszói mögött a Loving Arms, éjféltől jön Joel Junior! És ti

Hey! Kicsit csavarjuk még ki a ma estét, mert csak amiatt is, mert a rádió egy hallgatóktól hamarosan el kell búcsúznunk. Éppen emiatt pörgessük meg!

0: Drága Strandfesztivál, itt a Radio 1 stage-en, fantasztikus veletek, ez a második este. A hallgatóktól gyorsan elköszönünk az élő közvetítést, befejezzük csak az élő közvetítést. Aztán holnap este 8-tól éjfélig megint adásban vagyunk természetesen. Én voltam Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti, ugyanezt csinálom holnap is. A Loving Arms után pedig hamarosan Joe Junior a lemezjátszóknál. Adjam az enyémet, hey. Andris!
1: Na, megtanultam a mikrofon bekapcsolni. Na szóval, idén nekem ez az első strandfesztiválom, de azzal szeretnélek titeket fenyegetni, hogy jövök holnap is, és ugyanígy Gerivel élőben leszünk itt a Rádió 1-en. Úgyhogy a Rádió 1 hallgatóktól elköszönünk, itt a strandfesztiválon pedig rápakolunk még egy lapáttal, úgyhogy ígéritek meg, hogy vagytok végig! Gyere a kezeddel, jobbra-balra, gyere, integessünk! Integessük el a Rádió 1 hallgatóktól!

Semmi a ma esti szeretetet illet itt a Strand Fesztiválon, a Rádió Eszégyen. Andis voltam, az Loving Arms. Ami a ma estét illeti, elköszönök tőletek. Fantasztikusak voltatok! Ne menjetek sehová, mert következik George Junior!

Maradjatok mindig ilyenek! Legyetek itt kívig! Legyetek itt végig! Gyere, emeld a kezedet a magasba! Emeli mindenki a kezét a magasba! Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Kinek a mikrofonnál Kismerti, és párhuzamosan egy másik buli zajlik, Zamárdiban a Strand Fesztivál, jelenleg Joel Junior DJ szettjére csápol a közönség a Rádió 1 stage előtt, aztán Christopher Bricklake és Pure Beat veszik át a keverőpultot. Turn the lights off, itt is folytatódik a buli.

csak igazi mai sláger megy éjszaka is. A héten dübörög a Strandfesztivál Zamárdiban, és hát természetesen kint van a Rádió 1 stage is. Minden Rádió 1-es DJ-vel lehet találkozni, All Star, Super Csapat, Disco Sheet, World Is My Radio Show, rezidensek és persze

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A visszaszámlálás pedig elindult szombaton, este 6 órától élőben mixel a stúdiómból Blond is, a magyar származású kanadai szupersztár. Hát, elképesztő sztárokkal dolgozott már együtt, például idén egy nagy közös munkája volt Mobival, pontosabban a Natural Blues, ugye a nagy Mobi klasszikus remixét elkészítette. Nagyot ment vele például a Coachella fesztiválon. Blond is, Lovers on the Dance Floor. Nem sokára találkozunk vele.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Az égenerációs német énekesnőt Lloyd hozom most, és az aktuális kedvencet, a Golden Summer-t. Erőt eszembe Gold, ez volt az első olyan slágere, ami átlépte az országhatárokat, vagyis Németországot. 2022-t írtunk ekkor, második lett például Lengyelországban, de nagyot ment itt a szomszédos országokban is, Szlovákiában, Ausztriában és Németországban is, hát természetesen szülőhazájában. Ez most az aktuális kedvenc tőle, Lloyd és a Golden Summer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A díva, Jennifer Lopez elárulta, hogy számára milyen az ideális férfi a napokban. Elhintette, ugye ő most szingli, a Ben Affleck sincs ott az oldalán. Szóval azt mondta, hogy tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem a kocsija, nem a magángépe, bár az se rossz, hanem az, hogyha reggel beveti az ágyat, és este elmosogat. Ez egyébként nagyon becsípődhetett nálam, mert 10 évvel ezelőtt, hogy volt egy dala az Ain't Your Mama, hogy nem vagyok az anyád, ami pont erről a témáról szól. Lehet, hogy ilyen trehány fickó volt ez a Ben Affleck? Ez a Save Me Tonight.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

100 000 Instagram követője van, hát csak ezt az egy platformot említettem, és hogy mi a titka? Hát túl azon, hogy nagyon-nagyon jó DJ, minden megnyilvánulásában érezteti, hogy elképesztően fontos számára a közönsége. 6 órától szombaton Blond is mixel majd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, visszanyúlt a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.